0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: MMR.

napokra, hétvége lesz. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel aladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, ő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincsen helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pulcban, csak shopping és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs sírás, csak csintalan sikítás. Ez is ugyanolyan nap, de mégis

Szép jó reggelt mindenkinek, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Július 29-e van, szerda reggel, kezdődik a mai vezetett műsorrész, és egy perccel fél hat után kelt a nap, most 6 perccel vagyunk fél hat után. Jó reggelt mindenkinek, napot látni fogjuk majd egész nap gyakorlatilag, sőt a következő napokban is. Indul ez a hőhullám, amiről már annyiszor szó volt, és a mai napon bizony már elérhetjük itt vidékünkön is a 30 fokot. Most kellemesebb 17-18 fok körüli értékeket mérhetünk odakint. Tudják, most lehet szellőztetni, meg egy kicsit kint működni, aztán meg mindent le kell árnyékolni, és hallgatni a Muravidéki Magyar Rádió műsorát. Itt leszünk önökkel, a zenei válogatást a hangtechnikus Györkös Gorán készíti, a műsorvezető pedig Donner Tíme. A szép jó reggelt mindenkinek, ébredjenek velünk!

No hát, kérem szépen, erősödő hőséggel és meleg fronttal kell számolni. Hát ezt már napok óta mondják, és ez bizony már az a hőhullám, ami a második ezen a nyáron. Már minden szinten zajlik az erőteljes melegedés. A talajszinten is elérhetjük a 35 fokos forróságot, országos kánikula lesz. Sajnos a legrosszabb változat szerint alakul, ezt írja a Humán Meteorológia. A hétvégére már 40 fokos rendkívüli hőségre kell számítani. Már a mai gyors melegedési folyamat is igen erős melegfront jellegű panaszokat okoz a frontérzékeny és az időjárás érzékeny emberek számára. A meredeken felfutó hőhullám, a nagynapi hőingás miatt nehéz időszak vár. A fejfájósok, migrénesek, leeső vérnyomással élők, szív- és légzési betegségben szenvedők számára. Rohamosan erősödnek a szervezet szerte beinduló gyulladásos folyamatok. Romlik a frissen műtöttek állapota, és különböző gyulladások is fellángolhatnak. Rendkívüli fáradtság, tompaság, figyelmetlenség lehet jellemző, ez nagyban fokozza a baleset veszélyt is. Beindulnak az úgynevezett hőegyensúlyi zavarok, hőgörcsök, erősödő hőkifáradás, míg a napszúrás is veszélyeztet bennünket, és a strandolókat is természetesen. Tegyünk meg mindent a környezetünk felmelegedésének, a szervezetünk gyors kifáradásának a késleltetése érdekében, és fokozottan figyelni kell az idősekre, gyerekekre és a betegekre is természetesen. Jellemzően hajlamosak megfeledkezni a folyadékfogyasztásról, életveszélyes következményekkel járhat mindez. Sokan a strandokra menekülnek ilyenkor, de a tűző napon, ott sem biztonságos a déli órákban főleg, figyeljenek a nagyon erős UV-sugárzásra, és romlik a baleseti veszélyhelyzet is. Az erősödő kánikulában sokat romlanak a vezetési képességek, a melegfront jellegű hatás különösen terheli a frontérzékenyeket. Ma kezdődik tehát a nyár második erőteljesebb hőhulláma, és holnap 0 órától adnak ki egyébként harmadfokú hőségriasztást majd, és a nagy meleg most úgy tűnik, hogy a következő hét közepéig is kitartat akár, vagy talán még tovább, majd meglátjuk. Minden esetre érdemes lelkiekben, meg ízben felkészülni rá, és aztán odafigyelni magunkra, meg egymásra, és ezt írja az egészségkalauz. Vigyázzanak magukra, 2 perc múlva 5:45 lesz, most még nincs annyira meleg odakint, talán még a teli hold is látszik, ma fog majd kiteljesedni teljesen, majd a délutáni órákban 16:35-kor, de aki kora reggel is ébren voltak, esetleg láthatták, talán szép fotókat is tudtak készíteni. Magam is megálltam az út szélén, mert annyira megdöbbentően közel volt, és hatalmas, nagy és tökéletesen kerek, hogy muszáj volt egy kicsit megnézni, és hát ez nem biztonságos vezetés közben. Úgyhogy, ha gondolják, nézzék meg majd élőben, vagy nézzék meg majd a képeket. Tudják, a teli hold akkor van, amikor a hold és a nap szemben áll egymással. Elvontabb gondolatok szerint teli holdkor és új holdkor tudnak a lelkek jönni és menni. Ez is egy érdekes elgondolás, úgyhogy lehet tovább gondolni esetleg, hogyha szeretnék. Illetve maradjanak a folytatásban is, jönnek a zenék, nem sokára az ünneplőket is felköszöntjük, majd 6 órakor pedig jövünk a friss információkkal.

Július 29-e van Flóra napja, latin mitológiai eredetű női név ez, a virágok és a tavasz róma istennőjének a neve jelentése is ez, hogy virág. Aztán a márták is ünnepelnek, a szlovén naptárban is Márta névnap szerepel, ez arameus eredetű bibliai női név jelentése az, hogy úrnő. Aztán a márták és a flórák mellett Adelmár, Bea, Beatrix, Csatár, Elmo, Félix, Fiorella vagy Fioretta, aztán Florinda, Márti, Olaf, Olavi, Orbán, Trixi, Tűzvirág, Virág és Zohara nevű ismerőseinket is köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Sok név van megint a kalendáriumban, de a születésnaposokat is persze köszöntjük, legyen nagyon szép a mai napjuk. Jön még egy kis zene, 6 órakor pedig friss információk. Hey.

0: Időjárás. Jó reggelt mindenkinek, 6 óra pontos idő, július 29-e van szerda reggel. Derült az ég az ország felett, 17 fokot mutatnak a hőmérők Lendván. Muraszombat 15 fokos, Maribor 16 fok, Ljubljana 18 fok. Koper környékén 20 fok van, a Kredaricán pedig 13 fokot mértek röviddel ezelőtt. Magas hőmérsékletekre lehet készülni a következő napokban majd, és nagy a tűzveszély továbbra is a természetben. Emiatt adtak ki figyelmeztetéseket. Ami az előrejelzést illeti, a következő napok időjárását egy anticiklon határozza meg. Ezt forró és száraz légtömeg tölti ki. Napról napra egyre melegebbet mérhetünk majd. Ma is többnyire már derült idő várható. A tenger melléken előfordulhat délnyugati szél, a szárazföld belsejében pedig keleti irányú légmozgás, de nem lesz erős. A nappali csúcshőmérséklet 31-36 fok között alakul. Holnap is többnyire derült időre készülhetünk, helyenként megélénkülő széllel. A reggeli minimum hőmérsékletek 14 és 19 fok között alakulnak, nagyjából a mai naphoz hasonlóan, a nappali csúcshőmérséklet pedig 33-38 fok között várható. Látják, emelkedik napról napra az érték. Hosszantartó hőhullám kezdődik meg a mai nappal. Ez a nyár második erőteljesebb hőhullám, a felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, írja már a magyarországi előrejelzés. A déli eszél napközben többfelé megélénkülhet. A hőmérsékletek most 17 fok körül alakulnak, ennyit jelentenek Lentiből, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról és Szentgotthárdról is. Szombathely környékén 16 fok van, a fővárosból 18 fokot jelentettek, délután olyan 30-33 fokra készülhetünk. Csütörtökön is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők, az égen természetesen esti nem fog, tovább fokozódik a hőség, a hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33-37 fok között alakul. Holnap tehát. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, már az éjszakák is forróak lesznek, és délután 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton pedig úgy tűnik, hogy nagy területen érjük el a 40 fokot, 35 fok alatti maximumokra inkább csak Sopron környékén számíthatunk. Errefelé, illetve hát arrafelé a gomoly felhőkből egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másút marad a perzselő napsütés, helyenként megélénkülhet a szél. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben. Csütörtöktől a hőhullám igazi megindulásával egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. Gyakorlatilag már most is többen szenvednek tőle. Ami az orvos meteorológiát illeti, a magasban már ma erőteljes melegedés kezdődik. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, teljesítőképesség csökkenés jelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás. Helyenként megélénkülhet a szél, ez nyugtalanná teheti az embereket, egyesek ingerlékenyé válhatnak, és fokozódhatnak a fejfájásos panaszok is. Így a reggeli órákban még hűvösebb a levegő, érdemes ezt kihasználni. Bármi módon, 11 és 16 óra között pedig országszerte erős lesz, helyenként nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást, érdemes erősíteni az immunrendszert, fogyasszanak sok friss gyümölcsöt, és figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Leginkább az idősek, a gyerekek és a betegek a veszélyeztetettek, de egy-két nap alatt az egészséges szervezetet is megviseli majd ez az időjárási helyzet, úgyhogy figyeljünk oda magunkra.
1: Közlekedési hírek.
0: Országszerte száraz utakon folyik a forgalom, és kivételesen még fennakadásról sem jelentettek. Balesetmentes közlekedést mindenkinek. Tudják, a nagy melegben soha nem hagyunk gyereket, idős embert, házi állatot a tűzőnapon álló zárt járműben. Tartsuk be a szabályokat, és vigyázzunk oda. Vigyázzunk egymásra. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk, és szép napot! 6 óra 5 perc a pontos idő, a friss információkat hallották az elmúlt percekben, jön némi könnyű zene, negyed hét tájban pedig lapszemlézünk egyet.
1: MMR. A zene összeköt.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

4:07 a pontos idő, Krisz Rudolf felvétele után következik a lapszemle. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a tartós hőség komoly egészségügyi megterhelést jelenthet. A magas nappali hőmérséklet különösen az idősekre, a kisgyerekekre, a várandósokra és a krónikus betegséggel élőkre jelent fokozott veszélyt, de az egészséges szervezetet is próbára teszi. Harmadfokú hőségriasztás alig pár hete volt. A következő napokban nem csak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet a kánikula. Az országos tiszti főorvos csütörtök 0 órától egészen kedden éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. Aztán különleges falképek, régi oltárok és egy eddig ismeretlen kripta került elő a keszthelyi Szent Miklós kápolna kutatása során. A régészeti ásatás eredményeiről Orha Zoltán régész muzeológus, a freskókról pedig Nemes Sányi Klára restaurátor mesélt az Alamegyei Hírportálnak. És még egy téma, a forró száraz nyarak nem csak a növényeket viselik meg, hanem a sáskák terjedésének is kedveznek. A kártevők egyes térségekben már komoly gondot okoznak, ezért 6 növényvédőszer kapott rendkívüli felhasználási engedélyt, írja a Népik hivatalos oldalán. A marokkói, az olasz és a vándorsáska főként az ország melegebb, asszályosabb területein szaporodhat el tömegesen, de nem feltétlenül maradnak ott, jól repülnek, így rövid idő alatt távol labbi vidékeket is elérhetnek. A sáskák elsősorban a zöldségeket veszélyeztetik, de a kertekben és a szántóföldeken is jelentős kárt tehetnek. Ha túl sok van belőlük, szinte mindent felfalnak, ami zöld, és akár teljes tarrágást is okozhatnak. Éppen ezért fontos, hogy a gazdák és a kerttulajdonosok időben észrevegyék a felszaporodásukat, írja az Alamegyei Hírportál.

Érkezett rendőrségi jelentés. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 8 bűncselekményügyében vizsgálódtak. Történt egy tűzeset, 7 közlekedési baleset történt, egy vadgázolás, 7 közrendsértés, és emellett 4 külföldi állampolgárt fogtak el, akik illegálisan léptek Szlovénia területére. A bűncselekmények tekintetében lopások történtek több esetben, aztán pénzhamisítás, okirathamisítás, sikkasztás, súlyos testi sértés, ahogy említettem, tűzeset, ezek ügyében kellett eljárniuk. Aztán a közlekedésbiztonság területén egy kerékpáros súlyosan megsérült, 3 könnyű sérülés történt egy-egy balesetben, és a többiben anyagi károk keletkeztek, személyisérülés nem történt, írják. Érdemes odafigyelni mindig az utakon, és akármilyen módon veszünk részt egyébként a közlekedésben, ez a gyalogosokra is érvényes. Ami pedig a mai napra vonatkozik már, az a sebességellenőrzés, Kornyaradgona környékén számíthatunk rá, előre bejelentetten teszem hozzá gyorsan, hiszen másutt is mérhetnek azért a rendőrök, és szoktak is nagyon gyakran, úgyhogy óvatosan vezessenek. Július 29-e van, 6:22 jönnek a zenék, fél 7-kor pedig lesz egy terepjárás.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! Környékünkön, elsősorban Hosszúfaluban, az oltatlan kutyáknál felütötte a fejét a parvovírus, ami az egyik legsúlyosabb és legveszélyesebb bélgyulladásos betegséget okozza, akár halálos is lehet. A vírus okozta fertőzés tüneteiről és a szükséges intézkedésekről Tiásás Erdén Zsálikot, a Lendvai Állatorvosi Rendelő állatorvosát kérdezte Szőke Krisztina.
2: Trenutno imamo izbruh parvovíruse na območju občine Lendava.
3: Parvovírus járvány tört ki Lendva község területén, pontosabban Hosszúfalu azon részén, ahol nagyobb számban fordulnak elő olyan kutyák, amelyek nincsenek beoltva. Ez a vírus nagyon veszélyes, hiszen nagyon gyorsan terjed. Hosszú ideig életképes marad, akár gazda szervezet nélkül is, és hónapokig jelen van a környezetben. A legveszélyeztetettebbek a kölyök kutyák és az oltatlan kutyák. Eddig 7 kutya pusztult el parvovírustól, de legalább 5 kutyáról már tudjuk, hogy fertőzött.
4: Magyarázta Tiásás Erdén Zsálik állatorvos. Hogyan lehet védekezni a vírus ellen? Mire kell ügyelni? Milyen tünetei vannak a betegségnek? Érdeklődtünk az állatorvostól.
2: Najprej bi poudarila, naj vsi lastniki psov preverijo, če njihov kuža redno cepljen, ker je cepivo nudi zelo visoko zaščito.
3: A gazdik először ellenőrizzék, hogy kutyájuk megkapta-e az összes szükséges oltást. Az oltószer ugyanis magas fokú védettséget biztosít. A rendszeresen oltott kutyáknál gyakorlatilag nem is jelentkezik a betegség. Az oltatlan kutyák esetében pedig a gazdik legyenek figyelmesek a következő tünetekre. Az első a hányás, aztán az étvágytalanság. A kutyák nyugodtabbak a megszokottnál. A betegség előre haladtával erős hasmenés jelentkezik az ebeknél, ami vérrel is járhat. Ezután nagyon gyors a betegség lefolyása. Súlyos kiszáradás lép fel. Támogató kezelés hiány szinte minden esetben halállal jár a fertőzés. A támogató kezelés ellenére is nagyon magas az elhalálozás aránya. A fertőzött és megbetegedett kutyák akár 90%-a elpusztul.
2: Tudi do 90% psov, ki se okužijo z vírusom in razvijajo bolezen, pogine.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Szőke Krisztina összeállítását hallották, 3 perccel vagyunk fél hét után.

10 perccel vagyunk fél hét után, idén az 58. Kékszalag díjat vagy versenyt hirdetik meg, tartják meg. 2026. július 30-a és augusztus 1-e között rendezik meg az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíjat, a balatoni vitorlázás legnagyobb eseményét. Az időjárást egy Magyarország fölé húzódó anticiklon alakítja majd, amely nyugodt viszonyokat, valamint gyenge vagy mérsékelt szeret eredmény. A több száz hajó és több ezer résztvevő biztonsága, valamint folyamatos tájékoztatása érdekében a Hungaromet Non-Profit ZRT idén is speciális balatoni időjárás előrejelzésekkel támogatja az eseményt. A verseny tehát július 30-án, holnap a reggeli, délelőtti mérsékelt keleti eszélben veheti kezdetét. A folytatásban a víz és a szárazföld közötti jelentős hőmérséklet különbség okozta, parti cirkuláció válik meghatározóvá, ennek következtében helyenként szélcsendes, máshol kissé élénkebb szeles területek alakulhatnak ki, így a taktikai döntéseknek és a helyismeretnek különösen nagy szerep juthat. A nagydíj idején rendkívül meleg és száraz légtömeg uralja majd a Balaton térségét, az égen alig lesz felhő, zavartalan napsütése, éjszaka pedig derült holdfényes időre lehet számítani. Hosszantartó kánikula kezdődik. A víz felett 30-32 fok, a vízparton pedig 36-38 fokos csúcshőmérsékletek várhatók. A Balaton vize is tovább melegszik, a verseny idején már 25-27 fokos lesz. Tavaly talán emlékeznek rá, az erős időnként viharos északnyugati szél gyors futamot eredményezett, a győztes hajó kevesebb mint 4,5 óra alatt célba ért. Ezzel több mint 40 perccel megdöntötte a két évvel korábban felállított abszolút pályarekordját. Az idei szélviszonyok mellett azonban lényegesen lassabb versenyre lehet számítani. Július 30-a és augusztus 1-e között, tehát 58. kékszalagverseny a Balatonon. Itt nálunk pedig jönnek a zenék, nem sokára 3/4 hét lesz.

Napolaj kelhet majd a nagy melegben, ahogyan az várható volt, június végét követően ismét hőségriasztás fog életbe lépni, mégpedig a legmagasabb harmadfokú. Az országos tiszti főorvos július 30-a, azaz csütörtök 0 órától, augusztus 4-e, azaz 2-24 óráig rendelt el hőségriadót. A következő napokban egyre fokozódik majd a hőség, csütörtökön már többfelé meghaladhatjuk a 35 fokot, hétvégén pedig a 40-et is könnyedén elérhetjük. A Hungaromet péntekre 3 megyére már a legmagasabb fokú, azaz piros figyelmeztetést adott ki a várható magas napi középhőmérséklet miatt. Ezek a megyék Komárom, Esztergom, Fejér és Bács, Kiskun megye. További 13 megyére narancsszínű riasztás van érvényben, és 3 északkeleti megyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki arra a napra. A nagy meleg az egészséges szervezetet is megviseli, úgyhogy érdemes odafigyelni, de a leginkább veszélyeztetettek a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Egy palack víz, néhány segítő szó szükség esetén a mentők kihívása életet menthet. Rendkívül fontos még a rendszeres folyadékfogyasztás, a víz utánpótlás. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezeket célszerű kerülni. A kültéri programok során érdemes felkészülni tudatosan a kánikulára, a legmelegebb órákban kerülni a tűzőnapot, lehetőség szerint árnyékba vagy hűtött helyiségbe húzódni. Javasolt világos színű, jól szellőző ruházatot, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, valamint magas faktorszámú naptejet használni. Vízparti pihenéskor felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe. Lassan, fokozatosan hűtsék le a szervezetüket. Ha tehetik, hűtsék magukat vízpermettel, a csuklón vagy a tarkón érdemes hidegvizes ruhát alkalmazni. Hát erre kell felkészülnünk, illetve ezekkel a dolgokkal tudjuk talán egy kicsit könnyebben átvészelni, majd persze mindenkinek megvan, hogy mire esküszik, érdemes ezeket a tippeket betartani, vagy ötleteket ezúttal is alkalmazni, vigyázzanak tényleg magukra. Érdemes ilyenkor egy kicsit lelassulni, ez nem árt ebben az időben, amúgy ebben a világban sem árt, hogyha az ember képes egy kicsit lelassulnia, de amikor még a környezet is így megvisel bennünket, meg az időjárási helyzet, akkor meg főleg. Higgyék el, hogy nem érdemes rohanni. Az egész életre jellemző lehet ez egyébként, hogy van a mondás, hogy lassan jár tovább ér, természetesen ezt is érdemes szem előtt tartani, és tényleg egy kicsit megfontoltabban, nem kapkodva, hanem átgondolva, egy kicsit szerényebben állni az élethez, meg egymáshoz is, és aztán akkor talán egy kicsit változhat majd a világ jó irányba, mert a változás az megvan, nem is kicsit, nagyon gyorsan, de talán nem jó irányba megy egyelőre ez a dolog, de hogyha egyenként egy picit máshogy gondolkodunk, akkor higgyék el, hogy lehet ennek eredménye is majd valamikor a jövőben. Itt nálunk a következő percekben Tabáni István fog énekelni, aztán jön még egy kis zene, 7 órakor pedig jövünk az első hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az N1 weboldal értesülése szerint a külügyminisztérium megerősítette, hogy a kormány visszavonta a Golob kabinet által elfogadott Robert Körmel és Xenia Skrilec izraeli, valamint horvátországi nagykövetek kinevezéséről szóló döntéseket. Körmel és Skrilec nem kapta meg a fogadó országok beleegyezését. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke a Facebookon közzétett videójában történelmi jelentőségű döntésnek nevezte, hogy az országgyűlés elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásához szükséges javaslatot. A politikus szerint a Fidesz frakciója ugyan nem támogatta az indítványt, a Tisza párt országgyűlési képviselői azonban biztosították a többséget a kezdeményezés elfogadásához. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel elindulhat az érdemi munka, és létrejöhet Európa egyik legerősebb korrupció ellenes intézménye. A hivatal a kormánytól függetlenül működik majd, saját hatáskörben indíthat vizsgálatokat, eljárásokat kezdeményezhet, és a vádképviseletben is részt vehet a jogállami keretek betartásával. Erdőtűz pusztít a turisták körében közkedvelt Égei-tengeri Páros szigetén. A tűzoltók órák óta próbálják megfékezni a lángokat. Több településről evakuálták az embereket. A gyorsan terjedő lángok miatt több helyen az emberek a tengerpartra menekültek. A helyi tűzoltók a közeli szigetekről, Naxosról, Szíroszról, valamint a görög szárazföldről is segítséget kértek. Az oltást nehezíti az erős szél, amely az előrejelzések szerint a következő órákban még erősödni is fog. Amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról tárgyalt Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a washingtoni Fehérházban kedden, derül ki a zárt ajtók mögött tartott találkozóról szóló ukrán elnöki tájékoztatásból. Zelenszky internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a Patriot gyártási licence mellett további olyan elképzeléseket is megvitattak, amelyek Ukrajna segítségére lehetnek. Zelenszky részt vesz a Lindsey Graham republikánus szenátor emlékére rendezett gyászszertartáson, aki Ukrajna elszánt támogatója volt, és nemrég váratlanul 71 éves korában elhunyt. Japán cunami riadót adott ki, miután kedden 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Kyushu szigetét, erős rengéseket okozva, épületeket rongálva és több ezer otthonban áramkimaradást előidézve. A japán meteorológiai ügynökség legfeljebb 1 méter magas cunami hullámokra figyelmeztetett, és arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak távol a tengerparttól. Sport. A Celje labdarúgó csapata továbbra is a Bajnokok Ligájában szerepelhet, miután a legelitebb Európai Kupa második selejtező körében döntetlenre végződött hosszabbítás után büntető rúgásokkal legyőzte kedden az Albán Egnátiót. A két mérkőzés és a 11-es párbaj összesített eredménye 9-6 lett.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 31-36 fokig melegszik fel a levegő, az időnként megélénkülő keleti irányú szél sem mérsékeli majd a hőséget. A következő napokban egyre komolyabb méretet ölt a forróság, még 39 fok is lehet a következő napokban.
0: Közlekedési hírek.
1: A reggeli munkakezdés miatt élénk, de folyamatos a forgalom vidékünkön. Radarral Gornyeradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Értesítés. Augusztus 1-től naponta 5 és 20 óra között tilos lesz az előzés a 7,5 tonna összsúlynál nehezebb kamionok számára az A1-es autópálya Sentil-Maribor-Jubjana-Koper, valamint a H4-es gyorsforgalmi út Nános-Vörtojba közötti szakaszán. A rendelet visszavonásáig lesz majd hatályban.
0: MMR. A mi rádió.

Események a mai nappal kapcsolatban: Párizsban felavatták a diadalívet 1836-ban, aztán 1926-ban Budapesten szolgálatba lépett az első motoros rendőr, írja a kalendárium. 1938 japán-szovjet katonai összetűzés kezdődött a Távol-Keleten a Hassan-tónál, 1946-ban pedig Párizsban megkezdődött a II. Világháborút lezáró béketárgyalás sorozat. 1954-ben jelent meg Tolkien a Gyűrűk ura trilógiájának első kötete az Egyesült Királyságban, már 1954-ben. Ez a Gyűrű szövetsége, és 1981-ben Londonban az évszázad esküvőjén Károly herceg brit trónörökös feleségül vette Lady Diana Spencert. A TV közvetítést mintegy 750 millió ember nézte világszerte 1981-ben. Néhány név a kalendáriumból: megszületett Kühár István, magyarországi szlovén író és népdalgyűjtő, Benito Mussolini, olasz politikus, miniszterelnök, Zipernowski Ferenc gépészmérnök és feltaláló, a világítás technikai állomás alkotója volt ő. Aztán Jim Marshall, a legendás gitár erősítők angol tervezője és gyártója szintén e nap szülötte, akárcsak Mikis Theodorakis, görög zeneszerző, akinek egyik legismertebb szerzeménye a Zorba tánca. E nap szülötte Montág Imre, magyar logopédus és tanár, Benkő Dániel, lant és gitárművész, valamint Fernando Alonso, spanyol autóversenyző. Meghalt Első László magyar király, Robert Schumann német zeneszerző, Adolf Müller magyar származású osztrák zeneszerző, Vincent van Gogh holland posztimpresszionista festőművész, Erik Kästner német író és költő mind-mind e napon távoztak. Őket említjük a mai kalendáriumból a teljesség igénye nélkül. 7 óra 21 perc van, ez volt az esemény naptár, jön még egy kis zene, fél 8-kor pedig friss információk.

0: Időjárás. Fél nyolc a pontos idő, jó napot kívánok mindenkinek, jönnek az időjárási előrejelzések és a helyzetkép. A következő napok időjárását egy anticiklon határozza meg, ezt forró és száraz légtömeg tölti ki, napról napra egyre melegebbet mérhetünk majd, ránk szabadul a forróság. A nap középső szakaszában erős hőterhelés várható elsősorban a tenger melléki régióban, de holnaptól kezdve már a síkvidékeken is, és a hétvége felé ez egyre inkább fokozódik. A tengermelléki régióban még mindig magas az erdőtűz kockázata, úgyhogy emiatt figyelmeztetéseket adtak ki. Lássuk a helyzetképet, derült az ég az ország felett természetesen, 20 fokhoz közelít a hőmérséklet itt Lendván, 19 fokot jelentenek Muraszombatból, és Ljubljanából és Mariborban 17 fok van. Koper környékén 20 fok a hőmérséklet, míg a Kredaricán 14 fokot mértek röviddel ezelőtt. Hát szépen emelkedik a hőmérséklet már most. Nagyrészt derült időre készülhetünk a nap folytatásában. A maximum értékek 31-36 fok között alakulnak. Holnap is derült időnk lesz gyenge légmozgással, reggel 14-19 fokkal, napközben pedig 33-38 fok várható már. Hosszantartó hőhullám kezdődik meg egyébként a mai nappal, és figyelmeztetést is kiadnak, ahogy említettem, Szlovéniára is van érvényben, Magyarországon pedig harmadfokú hőségriasztást adtak ki, vagy adnak ki, csütörtök 0 órától egészen jövő hét keddig, de ez változhat természetesen. Maradjunk a mai napnál, szerda van, ma mai nappal indul meg a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. 19 és 21 fok közötti hőmérsékletekkel találkozhatunk már most így fél nyolckor, a délután folyamán 32-35 fok várható. Csütörtökön is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen, esni sehol sem fog, fokozódik a hőség, a hajnali 11-21 fokot követően délután 33-37 fok várható. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, nem lesz csapadék, több helyen készülhetünk már trópusi éjszakára, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot is, írja az előrejelzés, úgyhogy erre készüljenek testileg, lelkileg. A parlagfű tüneteket okozhat most már lassan, a hőhullám pedig még tovább erősíti majd a pollenhelyzetet, illetve rontja a pollenhelyzetet, erre készüljenek az allergiások. A magasban erőteljes melegedés indult el, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében különböző tünetek jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás, fejfájás fordulhat elő, illetve a teljesítőképesség csökkenése jelentkezhet. A helyenként feltámadó vagy megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingellékenyé, nyugtalanná tehet bennünket. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
1: Közlekedési hírek.
0: Országszerte száraz utakon folyik a forgalom, és megnövekedett természetesen a reggeli csúcsforgalom miatt. Torlódik a forgalom a Steyr autópályán Domzsálya és Ljubljana között, illetve a tengermelléki autópályán Vörtnikától a főváros irányába. Egy úttesten lévő állat akadályozza a forgalmat, Pernica és Dragucsova között itt is vezessenek körültekintően. Vidékünk forgalmában nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra Gornyaradgona környékén számíthatunk, írja az Útinform és a rendőrség. Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk! Majdnem 5 perccel vagyunk fél 8 után, a friss információkat hallották szerda reggel itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Július 29-e van, ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, akár munkával, akár pihenéssel telik a napjuk. Jó vételt, jó rádiózást kívánunk!
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

3 perc múlva lesz 3:48, egy dolog még nem hangzott el a kalendáriumból. 2010 óta július 29-én a mai napon van a Tigrisek Világnapja. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a veszélyeztetett fajra, természetes élőhelyük megőrzésére és arra, hogy az orvadászat milyen visszafordíthatatlan károkat okoz a vadállományban. Némely országban a tigris állomány 5 év alatt a felére csökkent, és feltételezhető, hogy több országban nincs már szaporodó tigris populáció. Érdemes lenne megőrizni pedig ezeket a nagyvadakat, ezért is van a tigriseknek külön világnapjuk, éppen a mai napon, július 29-én. Ennyit akkor még a kalendáriumból jönnek a zenék, 2 perc múlva 3:48 lesz.

8 perc múlva 8 órakor jönnek majd a következő hírek itt az MMR-en, aztán a következő órában megyünk tovább zenékkel, meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát is, és lesz egy kis útravaló is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén kormány visszavonta két nagykövet jelölt, Robert Grmel izraeli és Xenia Skrilec horvátországi nagykövet kinevezési határozatát, miután a fogadó országok fél év alatt sem adták meg a diplomáciai jóváhagyást. Az N1 Szlovénia portál értesülése szerint a külügyminisztérium is megerősítette a hírt. Izrael részéről a hírek szerint a Golob kabinet gázai politikája okozhatott ellenállást, míg Horvátország további magyarázatot kért. Skrilec személyével kapcsolatban pedig a szlovén köztársasági elnöknek is voltak korábban aggályai. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, miután Magyarország háromnegyedében súlyossá vált a vízhiány. A miniszter, aki 16 év szünet után vett át az újra felállított környezetvédelmi tárca irányítását, emellett arra is kitért korábban, hogy a kabinet az azonnali károk enyhítése mellett az agrárkamara és a jégkármérséklő rendszer működését is felülvizsgálja. Az extrém nyári forróságok miatt a tárcavezető korábban takarékosságra is kérte a lakosságot a vízhasználat során. A Jutarnyi Liszt horvát napilap keddi beszámolója szerint az Európai Bizottság engedélyezte Horvátországnak, hogy augusztus 1-től 6 hónapon át eltérjen a jövedéki adóra vonatkozó uniós előírások egy részétől. A kormány akkor él ezzel a lehetőséggel, ha azt a piaci folyamatok mindenekelőtt a közel-keleti helyzet alakulása indokolja, közölte Tomislav Čorić pénzügyminiszter. Horvátországban kedden emelkedtek az üzemanyagárak. A 95-ös benzin literje 8 centtel 1 euró 62 centre, a dízeli 16 centtel 1 euró 75 centre, a mezőgazdaságban használt kék dízeli pedig 19 centtel 1 euró 21 centre drágult. A hatóságilag maximált árak két hétig maradnak érvényben. Videón esküdött hűséget az Iszlám Állam nemzetközi terrorszervezetnek a berlini Pride-on elkövetett gázolás gyanúsítottja, írta a Bild című német napilap kedden. Az eskütételre még a merénylet elkövetése előtt kerül sor. Alapinformációi szerint a videó felvételt a nyomozók a libanoni származású, de német állampolgárságú gyanúsított Abdulrahman Balu mobilján találták meg. A 21 éves iszlamista férfi szombat este autójával a Pride résztvevői közé hajtott a német fővárosban. A merényletben egy ember meghalt, 29-en pedig megsebesültek, közülük többen súlyosan. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott július 29-e és augusztus 2-a között a kínai Ningpóba megrendezésre kerülő Elit Nemzetek Ligája a legjobb 8 csapatának tornáján vesz részt. A válogatott Törökországgal csap össze a negyeddöntőben, a mérkőzésre július 29-én szerdán 9 órai kezdettel kerül sor.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 31-36 fokig melegszik fel a levegő, az időnként megélénkülő keleti irányú szél sem mérsékeli majd a hőséget.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Értesítés. A környezetvédelmi ügynökség a várható hőség miatt narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztetést adott ki a tengermelléki régióra. A következő napokon másutt is egyre komolyabb méretet ölt a forróság, még 39 fok is lehet a hétvégén, sőt éjszaka sem hűl majd le jelentősen a levegő.
0: MMR.

8:30 a pontos idő, az élet tudatosságáról, illetve a tudatos életről szóljunk egy kicsit a következő percekben. Tanítsd elméd jó kedvre és vidámságra, mely megvéd ezer bajtól és meghosszabbítja az életet, mondotta Shakespeare. Az élet nem csak úgy megtörténik velünk, minden a döntéseinkről szól és arról, hogyan reagálunk az egyes helyzetekre. Aki sikeres, az nem csak úgy odasodródott a csúcsra, koncentrált cselekvésre, fegyelemre és jókora energiára van minden nap szükség, hogy menjenek a dolgok. Végső soron azok a szokások határozzák meg, hogy milyen

lesz a jövőnk, amelyeket ma kezdünk el felvenni. A harmónia elérésért nekünk is tenni kell. A környezetünk irányába tanúsított felelősségvállalás, szolidaritás és jóra való törekvés a kellemes millió létrejöttének alapja. A legfontosabb az önmagunk irányába tanúsított tisztelet és az önmegismerés vágya. Ha magunkkal jóban vagyunk és tisztán látjuk az énünket, akkor a környezetünket is új szemszögből közelíthetjük meg. Mit jelent tudatosnak lenni? Az, hogy törekszünk megérteni az emberi folyamatainkat, a test, a lélek és a szellem működését, hogy ami mindezekből nem szolgálja a javunkat a saját életünkben, azt képessé váljunk megváltoztatni. Megpróbáljuk egészségben tartani a testünket, harmóniában az érzelmeinket, próbáljuk a saját ösvényünket követni, és megérteni szellemi szinten is a magasabb összefüggéseket. Ehhez ma már számtalan eszköz, gyógymód és tanítás áll rendelkezésünkre, így a tudás megszerzése és a gyógyító gyakorlatok elsajátítása sokkal könnyebbé vált, mint az ezt megelőző korokban. Ha megtanulnánk tudatosan élni és odafigyelni egymásra, az érzékszerveinkre, befogadva a szép színeket, formákat, illatokat, hangokat, ízeket, akkor szinte nem is lenne szükség a gyógyításra. Igaz, vannak karmikus betegségek, amelyek megtapasztalása fontosat adott ember fejlődéséhez, de általánosságban elmondható, hogy 90%-ban magunknak generáljuk a tanuló folyamatokat, a betegségeket a nem megfelelő hozzáállásunkkal, a túl gyenge személyiségünkkel. A boldogság a belső harmónia, a belső egyensúly beállásának energiaállapota. Ennek egyik alappillére, hogy tudatosak legyünk. Ha valaki az egészséges életmóddal, az aktív pihenéssel kapcsolatban tájékozódik, biztosan találkozik a wellness kifejezéssel, azonban az utóbbi években egy új fogalom is elterjedt, ez pedig a selfness. A selfness jelentése tudatos életvitel, egyfajta életvezetési módszer, ami a test, lélek, szellem összhangját építi, és az egyént helyezi a középpontba. Fogalmát a német származású trend és jövőkutató Matthias Horks fogalmazta meg, és tette közismerté 2002-ben. Az alternatív gyógymódok képviselői és a pszichológusok után ma már egyre több tudományág képviselője is szívesen azonosul ezzel a megközelítési móddal. A tudatos életvitel azt jelenti, hogy nem várod a csodát, hát ha jön, hanem megteremted magadnak. A tudatos életvitelbe tartozik a tudatos étkezés, a folyadékfogyasztás, a tudatos kapcsolatok megválasztása, a színhasználat, a lélegzés, a képzések, a tettek és a célok megvalósítása, az álmok elérése. A pozitív érzések, például a szeretet, az öröm, a bizalom vagy a bátorság a bennük lévő erő révén derűssé tesznek, motiválnak, pozitívan befolyásolnak minket. Azok az emberek, akik pozitív érzelemvilágban élnek, rendszerint kellemes, megértő, objektív, kiegyensúlyozott és derűs emberek. A pozitív dolgok következményei pozitívak, a negatív dolgok következményei pedig negatívak, ennyire egyszerű. Ezért a bölcs keresi a jót és a szépet, és kerüli a rosszat, a negatív dolgokat, és kerüli az ezekhez vezető utat, és keresi a jó utat. Bölcsek gondolatainak tanulmányozása nagyon fontos. Törekedjünk a nyugodt, békés életre, és tegyünk is érte minél többet. Hamarosan néhány bölcs gondolat következik.

Ha már a bölcs gondolatoknál tartunk, akkor kezdjük Müller Péterével. Olvass el naponta néhány igaz szót, bölcs gondolatot, szép verset, olyat, amit neked írtak. Hallgass olyan zenét, amelyet nem a káosz, hanem egy magasabb rend szült. Könnyű megkülönböztetni, mert az utóbbi szép. Hozd helyre magad naponta. A légkör, amelyben élsz, szennyes. Tele van negatív adással, fullasztó, boldogtalan, koszos gondolattal. De te nézz a magasba, és hangold magad a napsugarára. És ne felejtsd el esténként felnézni az égre, hogy újra és újra eszedbe jusson, a végtelen gyermeke vagy, mondotta Müller Péter. De ha jobban rezonálnak Osho szavaira, akkor tőle is van itt néhány gondolat. Az ember mindenért felelős, ami vele történik. A bölcs ennek tudatában van, és nem veti el többi a szenvedés magjait. Inkább az öröm magvait veti el. Előbb-utóbb mindent le kell aratnod, amit elvetettél. Ezt jelenti a menny fogalma. A bölcs elveti az üdvösség, a szeretet, a könyörületesség magvait, melyek egy napon kerté fejlődnek. Ha egyre csak az öröm, a szépség, a tánc, a dal, a meditáció, az ima magvait hinted szét, annak hamarosan létrehozol. Akkor hamarosan létrehozol egy várkertet az igazság virágaiból. Létrehozod magát a paradicsomot, mondotta Osho. És akkor még egy idézet Márai Sándortól. Nézz utána, hogy minden napból a legközönségesebbet, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is. Egy jó indulatú szóval, méltányos cselekedettel, udvarias mozdulattal. Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden napba belecsempészhetsz valamilyen varázsos elemet, megajándékozhatod magad egy könyv igazságának negyedórás élményével, valamilyen homályos fogalom megismerésének kielégülésével, környezeted vigasztalásával vagy felderítésével. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel, mondotta Márai Sándor. Ennyit a tudatos élettel kapcsolatban, gondolják tovább, ez csak egy kis útravaló volt.

9 perc múlva lesz 9 óra, jönnek nem sokára a friss hírek itt a Muravidéki Magyar Rádióban. A következő órában pedig sok-sok zenét hallgatunk, lesz majd egy friss zenei ajánlat is. Maradjanak velünk!

Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma lejár a 2025-ös adóhátralék befizetésének határideje azoknak az adózóknak, akik június elején postán vagy az EDAV-ki portálon kapták meg az adóhivatal tájékoztató jellegű jövedelemadó kiszámítását. Összesen 60 millió 500 ezer eurót kell befizetniük az államnak. Az az adófizető, akinek az adóhivatal nem küldte meg az adóbevallási tervezetet, például hiányzó adatok vagy speciális jövedelmek miatt, és a magánszemélynek adóköteles jövedelme volt, akkor neki magának kell elkészítenie és benyújtania az adóbevallást. A muraszombati, a ptui, a celjei és a szlovengrádeci kórház, valamint a Vojniki pszichiátriai klinika összességében több mint 7,1 millió eurós veszteséget könyvelt el az idei év első hónapjában. Az STH-nak nyilatkozva a munkaerő, gyógyszer és anyagköltségeket, valamint a szolgáltatások finanszírozásában bekövetkezett változásokat nevezték meg a veszteség leggyakoribb okaként. A rendkívüli szárazság miatt kedden tovább csökkent a Duna vízállása, ezért újabb teljesítménycsökkentésről döntöttek a paksi atomerőműben. Hétfőn az ügyben megszólalt kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is, aki Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, az ország energia ellátása biztonságban van. Azt ugyanakkor ő is megerősítette, hogy a példátlan aszály következtében lecsökkent vízszint miatt kellett csökkenteni az atomerőmű teljesítményét. Kisebb földrengés rázta meg ma hajnalban a boszniai főváros Szarajevót és környékét. A földmozgást sokan érzékelték, de személyi sérülésekről vagy anyagi károkról reggel 7 óráig nem érkezett hír. A 3,1-es erősségű földrengés helyi idő szerint 4 óra 21 perckor következett be. Epicentruma Szarajevótól mintegy 12 kilométerre keletre, körülbelül 6 kilométeres mélységben volt. A Dnevni Avaz hírportál beszámolója szerint a földmozgás több másodpercig tartott, és Szarajevó mellett a környező településeken is érezhető volt. Klímakutatók egy csoportja bejelentette, hogy az El Niño jelenség, amely egyre erősödik a Csendes-óceánban, várhatóan legalább 150 éve nem látott mértékű lesz. Amennyiben az előrejelzések beigazolódnak, az El Niño által az óceánból kibocsátott hőhullám az ember okozta klímaváltozással együtt minden bizonnyal azt eredményezi majd, hogy a 2027-es év a valaha mért legmelegebb esztendő lesz, és a világ számos részén szélsőséges időjárást idéz elő, írja a Nature. Ennek pedig drasztikus hatása lesz a gazdaságra is. Az El Niño-hoz kapcsolódó hőhullámok, aszályok, árvizek és erdőtüzek 10 billió dolláros globális gazdasági veszteséget okozhatnak 2032-ig. Sport. Az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női kardcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok, akik 2022-ben és 2023-ban győztek, 3 év után vívhatnak ismét az aranyért, mégpedig a kínaiakkal ma 12 órától. A magyar férfi párbajtőr válogatott egy sima győzelem után a 16 között ráadástussal kikapott, így legjobb esetben 9. lehet.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 31-36 fokig melegszik fel a levegő, az időnként megélénkülő keleti irányú szél sem mérsékeli majd a hőséget.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is folyamatos a forgalom, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: MMR.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és hoztam egy dalt, ami őszintén szól az elengedésről, és ez Benson Boone legutóbbi slágere. Az énekes több dala is átlépte a milliárdos lejátszást a streaming platformokon, és a most megjelent The Time of My Life is pályázik erre a címre. Ez a dal álomszerű melankolikus balladaként indul, majd a végére egy monumentális, katartikus pophimnusszá növi ki magát. Szövegében pedig egy érzelmi leválás és a továbblépés kísérteties érzését dolgozza fel. Azt a belső vívódást mutatja meg, amikor az életünk nagy pillanatait anélkül kell átélnünk, hogy mellettünk lenne az a személy, akiről azt hittük, végigkísér minket azon a bizonyos úton. Igen, élem életem legjobb szakaszát, de mégis valami nincs rendben. Azt kívánom, bár itt lennél, ha ez a legtöbb, amit kaphatok, akkor miért van ekkora zűrzavar a fejemben, kedvesem? Miért érzem azt, hogy valami mégis félresiklott? Énekli az előadó ebben a dalban. Egyébként ehhez a dalhoz Benson egy nagyon jó kis videóklippet is készített. Úgyhogy érkezzen most az a dal, ami a hiány szimbolizálja, de mégis egy fantasztikusan jó kis dalocska lett. Jön Benson Boone és az új sláger, a The Time of My Life.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

A Magashegyi Underground felvétele szólt az imént. Július 29-e van szerda délelőtt, 3 perc múlva lesz 3:40. Zenélünk mindjárt tovább, aztán 10-kor, 11 órakor is lesznek persze hírek. A közben lévő időben pedig sok-sok zenét tudnak majd hallgatni itt az MMR-en. Mivel 2026-ban minden hónapra pontosan egy telihold jut, így a júliusi az év 7. teliholdja lesz. Aki égi kísérőnk fotózására adja a fejét, annak remek lehetőségei adódnak erre, hiszen csak nem zavartalanul tiszta lesz az égbolt. Sokan már tegnap is fényképezőgépet ragadtak, vagy telefont esetleg, hogy lefotózzák a majdnem teli holdat. Teljesen teli egyébként ma lesz 16:35-kor, de hát előtte utána is úgy tűnik, mintha ma reggel is láthatták nagyon szép pompájában. A teli hold és a rosszabb vagy nyugtalanabb alvás közötti összefüggést sokáig csak városi legendának vagy feltételezésnek tartották, ám az elmúlt években tudományos kutatások is igazolták, hogy valóban létezik ilyen jelenség. Az alvászavart okozó hatása nem miszticizmus, hanem a csökkent melatonin termelés, a töredezettebb alvásciklus és az ősi evolúciós biológiai ritmusunk kombinációja. Bármit is jelentsen ez a mondat, ezt írja az Időkép. Hát telihold ide vagy oda, nem tudom, hogy önöket szokta befolyásolni minden esetre, a meleg biztosan, úgyhogy lassan nem lesznek pihentetőek az éjszakák sem, mert 20 fok alá sem csökken a hőmérséklet. Éjjel, és akkor a nappalról még nem is szóltunk, amikor majd a hétvége tájékán már a 40 fokot közelítjük, úgyhogy megint csak rekordok fognak majd dőlni. Ennek az évnek ez a második hőhulláma lesz, és már az elsőt is nagyon nehezen viseltük el. Próbáltunk túlélni egyik napról a másikra, és gyakorlatilag ez lehet a recept a most következő néhány napra is. Hogy pontosan mennyi lesz, ezt nem lehet még megmondani, vagy nem tudják még megmondani. Jövő hét közepéig adtak ki 3. fokú hőségriasztást Magyarországon, úgyhogy egy darabig el fog tartani, az biztos. És lehet, hogy majd hosszabbítani fogják természetesen, hogyha úgy áll a helyzet. Most tényleg keddig mutatják a konkrét kánikulát, de aztán szerdán sem fogunk persze fázni azzal, hogy 1-2 fokot hűl a levegő, de a következő 1-2 hétben is maradnak a 30 fok körüli maximumok. Most ez az előttünk álló jó néhány nap lesz még ennél is durvább, úgyhogy készüljünk a nyári melegre. Ugye viccesen meg szokták jegyezni, hogy azért van meleg, mert nyár van. Hát ez olyan nesze semmi fog meg jól, azért mégiscsak nehéz elviselni. És hogy olvassuk a híreket, meg akár odahaza is tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb víz van a folyókban, patakokban, hát kisebb patakokban meg már nincs is, úgyhogy meg a tavakban, úgyhogy ez azért elgondolkodtatja az embert. Van, ahol egyébként más van a háttérben, tehát van, ahol kiszivattyúzzák a vizet egy építkezés miatt, aztán meg ezért eltűnik a tóból a víz, olvassanak utána, ha gondolják, ez azt hiszem, hogy a Velencei tónál történt, de egyébként is rossz a helyzet. Na, tehát ha belegondolunk abba, hogy sok-sok évvel, hát ez tényleg sok-sok évvel ezelőtt, de hogyha megnéznek egy régi térképet, amikor mondjuk még a Tisza nem volt szabályozva, addig nagyon élő és zöld terület volt, amit most Alföldnek, meg Szaharának is hívhatunk lassan most már, mert akkor az a száj. De hát olyan nagy újítás volt, meg fejlesztés, hogy majd ők szabályozzák a folyókat, hát nesze. Ez lett az eredménye. Nem ártana egy kicsit előre gondolkodni egyébként. Ez nem könnyű, mert nehéz minden esetőségre felkészülni, hogy most egy döntésünknek mi lesz a következménye, illetve mi lesz rövid távon a következménye, meg mi lesz hosszú távon a következménye. Hát a hosszú távúakra is érdemes lenne gondolni egy kicsit. Ha már annyi minden számítógépes modell, meg minden rendelkezésre áll, akkor modellezzék ezeket le, pro és kontra érveket felsorakoztatva, hogy aztán döntsék el, hogy valóban tényleg megéri-e. No, az biztos, hogy akik magasabban vannak a ranglétrán, most sem fognak szenvedni, akik meg így alacsonyabban vagyunk, mi meg próbáljuk meg valahogy kibírni. Fogjunk össze. Előbb-utóbb össze kellene egyébként fogni az embereknek, de erre még mindig nem jöttek rá. Nagyon jól megy az úszítás, meg az egymásra mutogatás.
meg még ennél rosszabb dolgok is, de ez nem fog jóra vezetni. Tehát aki még nem jött rá, hogy a háború csak háborút szül, meg az uszítás csak uszítást szül, azt én nagyon tudom sajnálni, de bízom benne, hogy egy-két emberben talán már elindul egy picike kis szikra, amiből aztán lehet valami. Na, olyanoknak kellene összefognunk. Valahogy találjuk meg egymást, aztán csináljunk már rendet végre. Hogyha így gondolják, akkor jó, ha nem így gondolják, az is nagyon jó, mert talán Bagdi Emőke mondta azt, hogy velem sincs minden rendben, meg veled sincs minden rendben, és ez így van rendben. Na, ennyit akkor még útravalóként. 2:43, nem sokára 10 órakor jönnek majd a következő hírek, itt van a nyár, megyünk tovább zenékkel, jó rádiózást mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma lejár a 2025-ös adóhátralék befizetésének határideje azoknak az adózóknak, akik június elején postán vagy az EDAUKI portálon kapták meg az adóhivatal tájékoztató jellegű jövedelemadó kiszámítását. Összesen 60 millió 500 ezer eurót kell befizetniük az államnak. Az az adófizető, akinek az adóhivatal nem küldte meg az adóbevallási tervezetet, például hiányzó adatok vagy speciális jövedelmek miatt, és a magánszemélynek adóköteles jövedelme volt, akkor neki magának kell elkészítenie és benyújtania az adóbevallást. 2026. júniusában a magyarországi turisztikai szálláshelyeken közel 1 millió 900 ezer vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,2, a vendég éjszakáké pedig 2,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 874 ezer külföldi vendég 2,1 millió vendég éjszakát töltött el. A külföldi vendégek száma 1,8, az általuk eltöltött vendégészakáké 1,3%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az év első 6 hónapjában, azaz januártól júniusig, a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,3%-kal több, a külföldieké 0,2%-kal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában, közölte ma a statisztikai hivatal. A Fehérház pozitívnak és produktívnak minősítette Donald Trump amerikai elnök találkozóját Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel. Trump mintegy másfél órán keresztül tárgyalt hivatalában Netanyahuval, azt megelőzően pedig egy órás megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel washingtoni idő szerint a délelőtti órákban. 13 ember meghalt és több tucatnyian megsérültek a Japán délnyugati részét megrázó erős földrengésben. A hatóságok és a mentőcsapatok továbbra is versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják a romok alatt rekedt túlélőket. A kedden helyi idő szerint 16 óra 27 perckor bekövetkezett földmozgás a Kyushu szigetén található Kumamoto prefektúrát érintette. A földrengés súlyos károkat okozott, épületek rongálódtak meg, utak repedtek meg, egy gyalogos híd összeomlott, valamint a több mint 400 éves Kumamoto vár falai is megsérültek. Több tízezer háztartás maradt áram nélkül, a vasúti közlekedést pedig ideiglenesen leállították. A rengés után cunami riadót is kiadtak, ezt azonban két órán belül visszavonták. A földrengés több mint 60 utórengés követte. A hatóságok közben arra figyelmeztettek, hogy a mentést nehezítheti a nagy hőség. Kumamotóban akár 35 fok is lehet, ezért a túlélőknek és a romok között dolgozóknak fokozottan figyelniük kell a kiszáradás és a hőguta veszélyére. Sport. A 24-szeres Grand Slam torna győztes szerb Novák Djokovic és a női teniszezők világelsője, a fehér orosz Arina Sabalenka együtt indulnak a US Open vegyes páros versenyében. A vegyes párosok küzdelmeit a torna felvezetéseként, még az egyes versenyek előtt mindössze 3 nap alatt bonyolítják le 16 duó részvételével. A Djokovic-Sabalenka duó mellett több nagy nevű páros állt még össze. Az amerikai Taylor Fritz, a kazah Jelena Rybakinával, a japán Nishikori Kei honfitársával, Osaka Naomival, a lengyel Iga Swiatek pedig a norvég Kasper Ruddal alkot egy duót. Ugyanakkor a férfi világelső Jannik Sinner és a sérülése után lábadozó spanyol Carlos Alcaraz nem indul.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 31-36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön folyamatos a forgalom, radarral Gornya-Radgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 74 éves korában elhunyt Szabó Laci alsólakosból. Temetése július 30-án csütörtökön 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Aznap 15 órától a helybeli halottasházban lesz felravatalozva. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 74 éves korában elhunyt Szabó Laci alsólakosból. Temetése július 30-án, csütörtökön, 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Aznap 15 órától a helybeli halottasházban lesz felravatalozva.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

5 perc múlva 10:30 lesz, egy kis érdekesség, a világörökség része lett Zeus lakcíme, áll a hírben. A részletek a következők: vasárnaptól Hellász legmagasabb orma, a legendás Olympos hegy is a világörökség része, a görög istenek antik mitológia szerint állandó lakhelye, 12 év várakozás után került fel az UNESCO vonatkozó listájára, és világörökségként ismerték el a normandiai partra szállás helyszíneit is. Az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, ez az UNESCO, világörökségi bizottsága a hétvégén döntött arról, hogy az Olympos hegy is felkerül a világörökségi listára. A 2918 méterig húzódó mítikus magaslatot vegyes, vagyis egyszerre kulturális és természeti világörökségi helyszínként ismerték el a szervezet Dél-Koreában tartott ülésén, írja a Hírt, több oldal is az Indexre hivatkozva. A cikkben a Guardian nyomán idézik a görög UNESCO küldöttség vezetőit: ahogy a görög mitológia bölcsen emlékeztet bennünket, mindig érdemes jó viszonyban maradni az istenekkel, mondta ő. Aztán a község polgármestere a helyi közösség figyelmét hívta fel arra, hogy a cím nagyobb felelősséget ró majd rájuk a természeti környezet és a biodiverzitás megóvásában. Az idei ülésen az Olympos mellett felkerült a listára a franciaországi normandiai D-Day, a partra szállás, azon három partszakasza is, ahol 1944. június 6-án több mint 150 ezer szövetséges katona szállt partra, hogy felszabadítsa a náci megszállás alól Európát. A világörökségi cím szabadítsa a náci megszállás alól Európát. A világörökségi cím nem csak nemzetközi elismerést jelent,

0: Ki az, aki takarítja a ti szobátokat?
1: Én kitakarítom a saját szobámat, amikor az öcsém kibújtja a legókat, bármint azokat az építőkockákat, akkor mindig nekem kell összepakolni, kell, hogy nincs akkor a hely benne, akkor minden kidobnék a kukába, kell, hogy nincs akkor a kukánk, és akkor csak az élőasztalon meg pár játék lenne ott. Semmi más, semmi szekény, amiben ruhák vannak, semmi játékos poszt, se radiátor, se ablak, mert hát azon dobom őket ki, és az kitörik, úgyhogy hát semmi nem lesz vele.
0: Akkor mindent kidobnál, Levente?
1: Hát igen, akkor lesz elég helyem játszani, csak az ágyat nem. Meg a sok-sok játékot.
0: Akkor úgy képzelem el, hogy neked inkább csak egy tornaterem kellene. Egy matraccsal?
1: Igen, az jó lenne.
0: Zöld színű falakat festenél akkor?
1: Aha, bármit festenék a falra, a két lenyomatokat, befestem magamat, aztán azt is lenyomatom. Aztán akkor még nézzük, lefesteném mindenre, festettem a falat, rádobok egy festékes dobozt, aztán akkor az zöld lesz, és pacákat, meg befesteném a falat, aztán akkor ennyi.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

Ákos és Jani Csákvec a felvétele szólt az imént itt a Muravidéki Magyar Rádióban, aztán nem sokára 11 óra lesz, már jövünk majd a friss hírekkel, mint egy 8 perc múlva, aztán a következő órában is természetesen itt leszünk, ha gondolják, maradjanak önök is.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a Kossuth és Magyar Örökség díjjal kitüntetett zenekar Pál István szalonna és bandája zenél. Tartsanak velünk csütörtökön este 7:30-től.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma lejár a 2025-ös adóhátralék befizetésének határideje azoknak az adózóknak, akik június elején postán vagy az EDAUKI portálon kapták meg az adóhivatal tájékoztató jellegű jövedelemadó kiszámítását. Összesen 60,5 millió eurót kell visszafizetniük az államnak. Az az adófizető, akinek az adóhivatal nem küldte meg az adóbevallási tervezetet, például hiányzó adatok vagy speciális jövedelmek miatt, és a magánszemélynek adóköteles jövedelme volt, akkor neki magának kell elkészítenie és benyújtania az adóbevallást. A szlovén élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és növényvédelmi hivatal arra kéri a kettelésből tartott állatok tulajdonosait, tenyésztőit és szállítóit, hogy a szélsőséges hőmérsékleti időszakokban megfelelően gondoskodjanak állataikról. A legfontosabb intézkedések közé tartozik a megfelelő víz biztosítása, az állatok árnyékban tartása, a séták reggeli és esti órákra, valamint a szállítás éjszakára korlátozása. A Volkswagen csoport vezetése szerint a vállalatot egyre nagyobb nyomás alá helyezi a kínai autógyártók előretörése. Ezért világszerte akár újabb 50 ezer munkahely megszüntetését is mérlegelik. A német Manager magazin értesülése szerint az autóipari óriás jelenleg egy jelentős költségcsökkentési programot készít elő. A koncern hosszabb távon pedig több európai gyár jövőjét is vizsgálja, és a 2035 körüli időszakra vonatkozó lehetséges negatív forgatókönyvek között a győri Audi gyár, valamint egy lengyelországi Skoda üzem is bezárása szerepel. A cégcsoport úgy számol, hogy a kínai autógyártók európai térnyerése tartósan csökkentheti az értékesítéseket, ezért a jelenlegi évi mintegy 9 millió darabos gyártási volumen a következő évtizedben akár 7-8 millió járműre is visszaeshet. A vállalat vezetése szerint a végső lépések nagyban függnek attól, sikerül-e javítani a németországi gyárak versenyképességét. Az Euromo adatai szerint egyetlen hét alatt 10.650 többlethalálozás történt a június végi rekordhőség idején Európában. A szakértők szerint a jelenség szinte teljes egészében az emberi eredetű klímaváltozás számlájára írható. A Toyota és a Honda is leállította péntekig a termelést több japán üzemében a keddi földrengés következményeinek felméréséig. A Toyota szerdán azt közölte, hogy a Japán déli részén található három üzemében felfüggeszti a termelést péntekig. A Toyota a Lexus luxusmodellek széles választékát gyártja Miyatai üzemében, amelynek éves termelési kapacitása körülbelül 430 ezer jármű. A másik kettőben hibrid autóegységeket és motorokat készítenek. Közben a Honda Motor arról számolt be, hogy péntekig meghosszabbítja a Kumamotói motorkerékpár gyárában a termelés felfüggesztését, lehetővé téve a földrengés által károsított gyárrészek javítását. Sport. A Lett Riga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedon Vardar Skopjét a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójának keddi visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek csütörtökön tovább jutnak. A holland Twente abban bízik, hogy csütörtök este Budapesten legalább egy gólos győzelmet arat majd a Ferencváros ellen.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 31-36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: MMR.

Kovalszky meg a Vega felvétele szólt az iménti percekben, 2 perccel múlt el 4:12. Ez az a csapat talán, akinek rossz száma nincsen, gyakorlatilag bármikor jó meghallgatni egy Kovalszky dalt. Talán többen így gondolják, de most nem dalokról lesz szó, hanem filmekről. Sokan voltunk már olyan helyzetben, hogy nem tudtuk, mit kellene tenni, hogy kellene cselekedni, mi legyen a következő lépés, és már mások tanácsaival sem tudunk mit kezdeni. Ilyen esetekben furcsa, de néha tud segíteni egy klassz könyv vagy film abban, hogy tudjunk hozni egy döntést. Egy-két film ajánlata következik röviden persze, ezek mind pozitív érzésekkel tölthetnek meg bennünket. Biztos látták már, hiszen 2003-as alkotása Napsütötte Toszkána, a sikeres írónő Francis élete, akkor látszik tönkre menni, amikor a férje megcsalja, elhagyja őt, elválnak. Hogy ne kesergéssel töltse az idejét, és legyen miből újra ikletet merítenie, kap egy repülőjegyet a barátnőjétől, így hamarosan megérkezik Toszkánába, és ott a kirándulás során meglát egy eladó területet, egy villát, amelybe aztán be is költözik, amely még elég öreg és romos természetesen. Az írónő rájön, hogy eddig még csak kívülről szemlélte a boldogságot, ezért elhatározza, hogy megvásárolja ezt a villát, a Bramasole villát, és új életet kezd. A film egy csodás történet arról, hogyan találhat magára egy ember újra egy válság után, és hogyan tehet szert egy új családra, akik barátok formájában érkeznek meg az életébe. Ennyit akkor röviden a film történetéről, nézzék meg, ha még nem látták, és időnként nézzék meg, ha már látták akkor is. Egy jóval újabb film, 2010-es, az Ízek, imák, szerelmek, mindenki jól ismeri, valaki ki nem állhatja, valaki meg tudná nézni hetente is akár. Rengetegen égtek lázban az Ízek, imák, szerelmek könyv kapcsán, illetve ugye Elizabeth Gilbert könyvéről van szó, amelyben az írónő válása után kitalálja, hogy végigjárja a világot és elutazik egy évre. Végigenni Olaszországot, megtalálni a hitét Indiában, és újra visszalátogatni Balira, hogy felfedezhesse önmagát. Az út során számos új emberrel ismerkedik meg, miközben a válása után ezt a nem mindennapi gyászévet tartja. A könyvből készült filmben ugye Julia Roberts alakítja a főszerepet, aki szerencsésen felismeri, hogy néhány tönkrement dolog után ő is megérdemli újra a boldogságot, és nagyon jó alakítást nyújtott benne egyébként. Ha századszorra is nézik meg ezt a filmet, akkor is biztosan tartogat önöknek valamilyen új mondani valót. Csak most ugrik le be, hogy mind a kettőben ugye válás történik a főhősnő életében, és aztán dönt egy nagyobb változás mellett, és egyikük sem bánta meg egyébként. Itt egy másik film, Levelek Júliának ez a címe, és ez is 2010-es, de nem lett annyira ismert, mint az előbb említett. Sophie gyakorlatilag adatbányász és az egyik legsikeresebb újság írói számára kereselő információkat és kutat fel embereket. Természetesen nem szeretne élete végéig ezzel foglalkozni, helyette író szeretne lenni. Vőlegényével, a munkamániás séffel Viktorral még az esküvő előtt elutaznak egy első látásra romantikus útra Veronába, ám mivel Viktor inkább a gasztronómia felfedezésével, mint sem Sophie-val tölti az idejét, ezért a lány egyedül kezdi el felfedezni a várost, és bukkal rá egy régi levélre Júlia erkélyénél, amelyet egy összetört szívű lány írt sok évvel ezelőtt azért, hogy kiadja magából azt, ami benne van. A film története rávilágít arra, hogy az első ránézésre a sokak által tökéletesnek tűnő élet csak kívülről olyan vidám, viszont érdemes küzdeni a boldogságért, hátrahagyva azokat a dolgokat, amelyek addig megbékjózták az embert. Nézzék meg, Levelek Júliának, 2010-es alkotás. Aztán itt 2007-re pörgetünk vissza. Ez is egy nagyon-nagyon jó film, biztos sokan látták, a Bakancslistáról van szó, és két olyan idős férfiről szól, akik közös kórházi szobát kapnak életük utolsó idejére. Néhány napos ismerettség után ráébrednek, hogy az egyiküknek rengeteg pénze van, a másiknak meg gyönyörű családja, valójában rengeteg mindent nem tettek még meg az életükben, és soha nem éltek igazán. Elhatározzák, hogy ahelyett, hogy a négy falat bámulják, bepótolnak minden elmaradt lehetőséget, mielőtt feldobják a bakancsot. A történet csodás példázata annak, hogy miért nem érdemes hagyni, hogy elmenjen mellettünk
az élet, és miért érdemes megragadni a lehetőségeket és keresni a kalandot. 2007-es a bakancslista, de időszerű bármikor is veszik elő és nézik meg újra. Na hát négyből csak sikerül választani, bár lehet, hogy mindet rongyosra nézték már, de lehet, hogy tudtunk újat is bemutatni. Filmezni este szoktunk azért mégiscsak, most inkább rádiózzunk tovább és hallgassuk a dalokat, nem sokára 11:30 lesz, maradjanak velünk.

Mindjárt 3:42 lesz, itt még zene szól a folytatásban, délután 3-kor viszont lesz terepjáró két összeállítással, mégpedig a következő témákban, megújult szolgáltatásokkal és új tervekkel várja vendégeit a Lendvai Termál Resort. A fürdő keddi sajtótájékoztatóján bemutatták az év elején megvalósított fejlesztéseket, ismertették a nyári program kínálatot, valamint a jövőbeni elképzelésekről is beszámoltak, Fticsárin ez járt a sajtó eseményen. Aztán a másik téma, ezen a héten zajlik a napközis focitábor Hosszúfaluban. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet és a NAFTA labdarúgóklub szervezésében. A résztvevő fiúk és lányok jó hangulatban, barátságos környezetben a foci köré épülő programokkal töltik a napokat. Göncedit látogatott el a focitábor helyszínére, és beszámol arról, hogy mi mindent tapasztaltott a terepjáróban. Mindezt át 3 óra után, most megjön ennek a zenék, további jó rádiózást!

Ez volt az Üllői úti fák felvétele, és hát eljött a búcsú ideje, véget ér ez a mai délelőtt. Hamarosan még egy kis zene, mindjárt a padödővel megyünk tovább, de 10 perc múlva délben már jön a krónika. Oleti Zsuzsanna a hírszerkesztő, és a délutáni műsorvezető Cseresnyés Tünde várja majd önöket. Pedig akkor búcsúzunk, a zenei válogatást a hangtechnikus Györkös Gorán készítette, a mikrofonnál a műsorvezetét Donner Tímát hallották. További szép napot mindenkinek! Legalábbis így Rátszatra szép, de állítólag nagyon meleg van odakint. Vigyázzanak magukra, hűsöljenek majd éjszaka, és rádiózzanak velünk legközelebb is, akár már holnap reggel.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentései Csevesnyi Tünde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Györkös Gorán hangtechnikus biztosítja. A mai nap első hírösszefoglalójában egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: A szlovén kormány visszavonta két nagykövet jelölt kinevezési határozatát.
1: Ma lejár a 2025-ös adóhátralék befizetésének határideje.
2: Magyarország háromnegyedében súlyossá vált a vízhiány.
1: Kisebb földrengés rázta meg ma hajnalban a boszniai fővárost.
2: Már 13 halálos áldozata van a Japán déli részén történt földrengésnek.
1: Zelenszkijjel és Netanyahuval is tárgyalt kedden az amerikai elnök. Ennyit bevezetőről, és már is rátérünk a részletekre, élőkön a szlovén vonatkozású hírekkel. A szlovén kormány visszavonta az izraeli és a horvátországi nagykövet kinevezését, mert a fogadó országok fél év alatt sem adták meg a szükséges jóváhagyást. A két nagykövetet az előző kormány jelölte, közölte a szlovén külügyminisztérium. A diplomáciai gyakorlat szerint az úgynevezett agreement megadására 3 hónapot tekintenek elfogadható határidőnek, a hosszabb hallgatás pedig a jelölt elutasítását jelezheti.
2: Robert Körmeit januárban jelölték a Tel Avivi nagyköveti posztra. Natasha Pirc muszár államfő nem emelt kifogást a kinevezése ellen. Izrael azonban nem adta meg a szükséges jóváhagyást. Az N1 szlovén hírcsatorna által idézett diplomaták szerint ebben nem annyira a jelölt személye, mint inkább a korábbi szlovén kormány Izraelt bíráló nyilatkozatai és a gázai háborúval kapcsolatos álláspontja játszhatott szerepet. Ksenija Skireccel kapcsolatban a köztársasági elnök már korábban komoly fenntartásokat fogalmazott meg, ezek okát azonban nem hozták nyilvánosságra. Horvátország később magyarázatot kért Ljubljanától a jelölésre, a szlovén fél azonban közölte, szuverén államként nem köteles indokolni döntését. A külügyminisztériumnak várhatóan új pályázatot kell kiírnia a két nagyköveti posztra.
1: Ma lejár a 2025-ös adóhátralék befizetésének határideje azoknak az adózóknak, akik június elején postán vagy az EDAVKI portálon kapták meg az adóhivatal tájékoztató jellegű jövedelemadó kiszámítását. Összesen 60,5 millió eurót kell befizetniük az államkasszába.
2: Az az adófizető, akinek az adóhivatal nem küldte meg az adóbevallási tervezetet, például hiányzó adatok vagy speciális jövedelmek miatt, és a magánszemélynek adóköteles jövedelme volt, akkor neki magának kell elkészítenie és benyújtania az adóbevallást.
1: Magyar Péter kormányfő a Facebookon közzétett videójában történelmi jelentőségű döntésnek nevezte, hogy az országgyűlés elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásához szükséges javaslatot.
2: A politikus szerint a Fidesz frakciója ugyan nem támogatta az indítványt, a Tisza párt országgyűlési képviselői azonban biztosították a többséget a kezdeményezés elfogadásához. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel elindulhat az érdemi munka, és létrejöhet Európa egyik legerősebb korrupció ellenes intézménye. A hivatal a kormánytól függetlenül működik majd, saját hatáskörben indíthat vizsgálatokat, eljárásokat kezdeményezhet, és a vádképviseletben is részt vehet a jogállami keretek betartásával.
1: A rendkívüli szárazság miatt kedden tovább csökkent a Duna vízállása, ezért újabb teljesítménycsökkentésről döntöttek a paksi atomerőműben.
2: Hétfőn az ügyben megszólalt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is, aki Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, az ország energiaellátása biztonságban van, azt ugyanakkor ő is megerősítette, hogy a példátlan aszály következtében lecsökkent vízszint miatt kellett csökkenteni az atomerőmű teljesítményét.
1: Kisebb földrengés rázta meg ma hajnalban a boszniai fővárost, Szarajevót és környékét. A földmozgást sokan érzékelték, de személyi sérülésekről vagy anyagi károkról reggel 7 óráig nem érkezett hír.
2: A 3,1-es erősségű földrengés helyi idő szerint 4 óra 21 perckor következett be. Epicentrum a Szarajevótól mintegy 12 kilométerre keletre, körülbelül 6 kilométeres mélységben volt. A Neuni Avaz hírpoltár beszámolója szerint a földmozgás több másodpercig tartott, és Szarajevó mellett a környező településeken is érezhető volt.
1: A horvát tengerpart idilliét egy termetes hüllő zavarta meg, amely múlt héten Kastelluksics közelében a Sulavi és a Postlanski strandoknál több fürdőzőt is megtámadott.
2: A helyszínen rendőrségi hajó is feltűnt, miután a hatóságokhoz jelzés érkezett, hogy hárman is orvosi segítséget kértek a harapások miatt. A gyanú az adriánis honos, akár 100 kilósa is megnövő álecserepes teknősre terelődött, amelynek fogak nélküli állkapcsa játszi, könnyedséggel töri fel a rákok és kagylók páncélját, így egy emberi végtagot is csúnyán össze tud zúzni. A támadás hátterében állhat védekezés, ha az állat fenyegetve érzi magát, de az is, ha a turisták korábban etetni próbálták, és emiatt vesztette el természetes tartózkodását. A legfontosabb tanács, hogyha teknőst látunk, ne közelítsünk hozzá, ne etessük, és lassan távolodjunk el. Ha pedig már a közelben van, érdemes kijönni a vízből, és a többi fürdőzőt is figyelmeztetni.
1: Erdőtűz pusztít a turisták körében közkedvelt Égei-tengeri Páros szigetén. A tűzoltók órák óta próbálják megfékezni a lángokat, több településről evakuálták a lakosságot.
2: A gyorsan terjedő lángok miatt több helyen az emberek a tengerpartra menekültek. A helyi tűzoltók a közeli szigetekről, Naxosról, Szíroszról, valamint a görög szárazföldről is segítséget kértek. Az oltás nehezíti az erős szél, amely az előrejelzések szerint a következő órákban még erősödni is fog. Görögország több részén is nagy az erdőtüzek kockázata. Az 5 fokozatú skálán már 4-es szintű riasztás van érvényben több szigeten, köztük Krétán, Lesboszon, Hioszon, Számoszon és Ikarián, Athénban és a Peloponészosz félsziget északkeleti részén pedig 3-as szintű riasztást adtak ki.
1: Maxima holland királyné Femke Halsem a polgármesterrel együtt az amszterdami Van Tel Parkban nyitotta meg a World Pride 2026 nevet viselő fesztivált, ezzel jelölve, hogy kezdetét vette a város egész területén zajló, több mint 2 hétig tartó ünnepségek, kulturális rendezvények és emberi jogi diskurzusok sora.
2: A World Pride Amsterdam augusztus 8-áig tart, és mintegy 300 rendezvényt foglal magában, köztük a város híres csatorna parádéját, amikor szivárványszínű hajók százai úsznak végig a város csatornáin, egy emberi jogi konferenciát, koncerteket, kiállításokat és közösségi összejöveteleket is. A World Pride-ot először rendezik meg Amsterdamban, a szervezők körülbelül 1 millió látogatót várnak. A 2026-os rendezvény több okból is különös jelentőséggel bír Hollandia számára. Az esemény egybeesik azzal, hogy 25 éve az ország világszerte elsőként legalizálta az azonos neműek házasságát, valamint az amsterdami Pride ünnepségek 30. évfordulójával és az LMBTQ szervezet a COC Netherlands 80. évfordulójával.
1: Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a japán déli részén kedd délután, szlovén idő szerint kedden reggel történt 7,1-es erősségű földrengésnek, amely következtében robbanás történt egy bevásárlóközpontban is. Takaichi Sanae, japán miniszterelnök szerdán közölte, rengeteg a sérült és a mentőcsapatok túlélők után kutatnak.
2: A földrengés súlyos károkat okozott, épületek rongálódtak meg, utak repedtek meg, egy gyalogos híd összeomlott, valamint a több mint 400 éves Kumamoto vár falai is megsérültek. Több 10 000 háztartás maradt áram nélkül, a vasúti közlekedés pedig ideiglenesen leállították. A mentőalakulatok szerda hajnalban 8 embert emeltek ki a földrengés után, nagyjából 1 órával részben összeomlott bevásárlóközpont romjai alól. A rengés után cunami riadót is kiadtak, ezt azonban 2 órán belül visszavonták. A földrengés több mint 60 utórengés követte. Az erős földmozgás Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti fontos kikötővárosban, Puszánban is érezték.
1: Záró hírünkben arról, hogy a Fehérház pozitívnak és produktívnak minősítette Donald Trump amerikai elnök találkozóját Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel.
2: Trump mintegy másfél órán keresztül tárgyalt hivatalában Netanyahuval, azt megelőzően pedig egy órás megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszkijjel washingtoni idő szerint a délelőtti órákban. Zelenszkij internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártási licensze mellett további olyan elképzeléseket is megvitattak, amelyek Ukrajna segítségére lehetnek.
3: Sport.
1: A szlovén férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Törökországot a kínai Ningbóban zajló Nemzetek Ligája negyeddöntőjében. A szlovén röplabdázók negyedszer jutottak be a verseny elődöntőjébe, és az éremért folyó küzdelemben a csütörtöki Lengyelország-Ukrajna mérkőzés győztesével csapnak majd össze. Az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutotta a magyar női kardcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok, akik 2022-ben és 2023-ban győztek, 3 év után vívhatnak ismét az aranyéremért, mégpedig a kínaiakkal ma 12 órától. A magyar férfi párbajtőr válogatott egy sima győzelem után a 16 között ráadástussal kikapott, így legjobb esetben 9. lehet.
2: Időjárás. Tónyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 31-36 fokig melegszik fel a levegő. Az időnként megélénkülő keleti irányú szél sem mérsékeli a hőséget. Környezetvédelmi ügynökség másodfokú narancssárga riasztást adott ki a tenger melléki régióra. A következő napokban másutt is egyre komolyabb méretet ölt a forróság, még 39 fok is lehet a hétvégén, és éjszaka sem hűl le jelentősen a levegő.
3: Közlekedési hírek.
2: Folyamatos a forgalom vidékünkön, radarral Gornya-Radgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép napot és jó MMR rádiózást!

0: MMR.
1: Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, ahogy a Szignál is jelezte, régi szép időkről szól a dal, a Gringo sztárral kezdjük ezt a délutánt, és a hírösszefoglaló után ezzel jövünk, de lesz Rúzsa Magdi, Bródi János, Chris Isaak, Halott pénzkerestes, Ildikó, és még sokan mások. Pontban egy órakor, majd friss információk, időjárással, közlekedéssel, orvos meteorológiával. Nem valószínű, hogy a következő szűk egy órában bármi történne, maximum az a 31 fok, ami most van lent, még több lesz a következő órákban. Egyébként országszerte derült, napos az idő. Ami jó hír, hogy erősödik a szél, és ez némileg enyhíti ezt a forróságot. Legyen szép napjuk, ma július 29-e van szerda, és várjuk Önöket. Torma Róbert a délutáni hangtechnikus. A zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Tündét hallják.
2: Hello, hát hogy vagy? Mondom, meg vagyok még. Mondod, hallottál rólam?

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a Kossuth és Magyar Örökség díjjal kitüntetett zenekar Pál István Szalonna és bandája zenél. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:30-től.

0: MMR.
1: A mi rádiónk. Időjárás. A legfrissebb információkkal jöttem, és már is kezdjük az időjárással. Hát beindul a forróság, és napról napra nő a veszély időjárás tekintetében, ami azt jelenti, hogy már ma a frontérzékenyeket veszélyezteti ez a front, holnaptól pedig még intenzívebb melegedésre kell készülnünk. Délután is túlnyomóan derült napos időt kapunk. A kora esti órákban a hegyvidéki területeken, az Alpokban kialakuló csapadékgócok egy magas szintű felhőzetet eredményeznek, és ezek akár fölénk is bekúszhatnak. Így átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet, de csapadékra elvileg nem kell számítani, viszont a szél megerősödik, helyenként akár erősebb lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, és mától beindul a forróság, hiszen már minden légköri szinten zajlik a brutális melegedés. Mostantól az erősödő hőhullám fogja uralni a következő nagyjából egy hetünket. A csütörtök túlnyomóan derült csapadékmentes időt hoz mérséklődő széllel, hajnalban 12-21 fokkal, még holnap délután már 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is döntően derült csapadékmentes időt kapunk, többnyire mérsékelt légmozgással, hajnalban 14-22, délután 34-39 fok várható majd. Az előttünk álló hétvége is bizony hozza a rekordmeleget, döntően szombaton, vasárnap derült csapadékmentes idő várható, időnként megnövekvő komoly felhőkkel, és szombaton és vasárnap sem kizárt néhol egy-egy zápor vagy zivatar kialakulása. Hajnalban 17-24, még szombat-vasárnap délután 34 és 40 fok között alakul majd a hőmérsékleti maximum, és úgy tűnik, hogy ez a rekord meleg és magas érték nem tágít a jövő hét elején sem. Hétfőn is derült, száraz időre készülhetünk, több helyütt megélénkülő széllel, hajnalban 18-25 fokkal, már szinte nem is frissül éjszaka a levegő, és hétfőn napközben is 35 és 40 fok valószínű majd. A mostani prognózis szerint a jövő hét kedd ígérkezik a legforróbbnak, akkor akár 41-42 fok is lehet, aztán szerda csütörtök 35-36 fok, pénteken is még általában 35-36 fokra készülhetünk, és a mostani számítások szerint jövő hét péntek hozhatja majd a változást, egy érintő hideg front éri el térségünket, de még marad pénteken a meleg, akár 35-36 fokkal, és szombatra általában 32-34 fokra mérséklődik a kánikula, ami már egyébként a 40 fok után kifejezetten kellemesnek mondható, bár éppen 8-ára tervezték ugye a muravidéki vágtát is. No hát a 34 fok az még meleg egyébként, főleg a déli órákban, és a jelentősebb változás az majd augusztus 9-e vasárnaptól érkezik, tartósan 30 fok alatt lesznek a délutáni értékek, 27-28 fokra számíthatunk, éjszaka pedig 11-16 fokra visszahűl a levegő. Tehát, ahogy a régi megfigyelés is mutatja, augusztus 10-e környékén hűvösebb levegő éri el térségünket is. Na de addig ki kell bírnunk a rekkenő hőséget és a forróságot kánikulával, ez már gyakorlatilag mindenféle tünetet előidéz, és a legrosszabb változat szerint alakul a következő napokban az orvos meteorológiai helyzet. A hétvégére már 40 fokos rendkívüli hőségre kell számítani. Ráadásul egy nagyon gyors melegedési folyamatba lépünk most bele, nagyon erős melegfront jellegű panaszokkal. Meredeken fut fel a hőhullám, nagyon napi hőingás, éppen ezért nehéz időszak vár a fejfájósokra, migrénesekre, leeső vérnyomással élőkre, szív- és légzési betegségben szenvedők számára is. Ez egy nehéz 5-6 nap lesz. Rohamosan erősödnek a szervezet szerte beinduló gyulladásos folyamatok, romlik a frissen műtöttek állapota, de például a szisztémás gyulladások is felerősödnek a szervezetben. Sokan panaszkodnak rendkívüli fáradtságra, tompaságra, figyelmetlenségre, és ez fokozza például a baleset veszélyt is. Beindulnak a hő egyensúlyi zavarok, hőgörcsök, erősödő hőkifáradás, és a strandolókat most nagyon erősen veszélyezteti a napszúrás is. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy az erősödő tartós hőhullámban figyeljünk, különösen a frontérzékenyek, időjárás érzékeny emberekre, a környezetünkben élőkre, és nagyon fontos, hogy amennyire lehet a nem sürgős feladatokat érdemes elhalasztani, amikor az időjárás kicsit már kedvezőbb lesz, és mindenképpen pihentessék a szervezetet. Fontos szabály, hogy most már 10, illetve 16 óra között kerülni kell a tűzőnapon való tartózkodást, ugyanis extrém magas az UV-sugárzás, eléri ma a 7-7 és feles szintet, a következő napokban pedig 8-as körüli lesz, ami már extrémnek mondható, és ezen a szinten már nagyon fontos az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint folyamatos vidékünkön a forgalom radarral ma Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Jó utat kívánunk és biztonságos célbaérést. Vezessenek türelmesen. Délután 1 óra múlt, most éppen 7 perccel, úgyhogy már is indulunk neki ennek az órának Heinz Gábor Bigával. Itt lesz Paulina, hamarosan a 4-es Street zenekar is, és természetesen kitérünk egyszer erre a mai napra is, illetve 2:45-kor meghallgathatnak egy friss újdonságot. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, tartsanak velünk, Torma Róbert a hangtechnikus, a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják.

Július 29-e van szerda, és most éppen egy perccel vagyunk 1:45 után. Ígértem, hogy a mai napról azért kicsit részletesebben, mert nem egy szokványos július 29-ei nap van ám. Az év 210. napjánál tartunk, és ma a márták és a flórák ünnepelnek, de ma van a tigrisek világnapja. Ugyanis ezt a napot 2010 óta tartják számon, pont azért, hogy felhívják a figyelmet a vadon élő tigrisek veszélyeztetettségére és élőhelyeik megőrzésének a fontosságára. Rengeteg minden kötődik a mai naphoz, többek között 1588-ban az angol flotta tengeri csatában legyőzte a spanyol győzhetetlen armadát. Aztán 1957-ben napra pontosan július 29-én megalakult a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. 1981-ben pedig Károly Velszi herceg, ugye a későbbi harmadik Károly király, Londonban házasságot köt Lady Diana Spencerrel a Szent Pál székesegyházban. Ugyancsak a mai naphoz köthető Fernando Alonso 1981-ben született a spanyol Forma 1-es autóversenyző, aki kétszeres világbajnok, de ma ünnepel Keresztes Ildikó Emerton díjas magyar énekesnő, színésznő 1954-es születésű. És hát ha már érdekességeket említettem, akkor a népi kalendáriumban, vagy akár a vallási hagyományokban, meg a modern kultúrában is számos egyedi szokást, meg érdekességet rejt ez a július 29-e. Ma van Szent Márta ünnepe, ő a gondoskodásnak a jelképe. Ugye Szent Márta Lázár és Mária testvére volt, a bibliai történetek szerint Jézus vendéglátója. Így a népi hagyományban a háziasszonyok, a szakácsok, a szállodások és a vendégszeretet védőszentjeként tisztelik. Ezen a napon régen különös figyelmet fordítottak például a ház tisztaságára és a vendégek bőséges megvendégelésére. De arató időszakhoz is kapcsolódnak hiedelmek, hiszen július a népi kalendáriumban Szent Jakab hava, a legnagyobb nyári munkák, a gabona betakarítás, a cséplés időszaka, és bár a fő aratási napok ugye mindig július elejére esnek, így július végén a gazdák már az utolsó kévéket kötötték, és nagyon sok helyen például éppen ezen a napon fonták a termékenységet szimbolizáló aratókoszorúkat is. Ha a kulturális eseményeket nézzük, akkor ugye már említett évszázad esküvője is e naphoz köthető. 1981-ben Károly herceg elvette feleségül Lady Diana-t, és ezt az eseményt televíziós közvetítéseken keresztül világszerte több mint 750 millió ember követte. 1836. július 29-én avatták fel Párizs egyik leghíresebb jelképét, a Napóleon győzelmeit hirdető diadal ívet, és ha már magyar vonatkozású eseményt is nézünk, akkor egy érdekesség, egy technikai érdekesség. 1926-ban ezen a napon lépett szolgálatba az első motoros rendőr Budapest utcáin. Teli hold is van, ráadásul a vízöntőbe lép, mára kerekedett gyönyörűre a hold. Ugye az asztrológiában ezt az időszakot a régi berögzült minták elengedésére szokták fenntartani, és innentől várták a pozitív fordulatot. Szóval nagyon sok minden koncentrálódik a mai napra. Egyrészt teri hold van, és rengeteg világnap esemény kötődik hozzá. Ezek közül emeltem ki néhányat. Most azonban átadjuk a helyet a zenéknek. Noah Kahan érkezik, a Bagosi Brothers Company, a Magashegyi Underground, jön Böröc Roli, aztán Avicii, és 3:45-kor egy friss újdonság.

Sokszor hibáztam, nem tudtam mi is a cél. Amikor véget ért az éjjel, hát a hajnali szél. Volt utitás, de kész kell már a kézbe. Tudom, a legjobb a nyárból néz.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresné és Tünde vagyok, és hoztam egy dalt, ami őszintén szól az elengedésről, és ez Benson Boone legutóbbi slágere. Az énekes több dala is átlépte a milliárdos lejátszást a streaming platformokon, és a most megjelent The Time of My Life is pályázik erre a címre. Ez a dal álomszerű melankolikus balladaként indul, majd a végére egy monumentális, katartikus pophimnusszá növi ki magát. Szövegében pedig egy érzelmi leválás és a továbblépés kísérteties érzését dolgozza fel. Azt a belső vívódást mutatja meg, amikor az életünk nagy pillanatait anélkül kell átélnünk, hogy mellettünk lenne az a személy, akiről azt hittük, végigkísér minket azon a bizonyos úton. Igen, élem életem legjobb szakaszát, de mégis valami nincs rendben. Azt kívánom, bár itt lennél, ha ez a legtöbb, amit kaphatok, akkor miért van ekkora zűrzavar a fejemben, kedvesem? Miért érzem azt, hogy valami mégis félre siklott? Énekli az előadó ebben a dalban. Egyébként ehhez a dalhoz Benson egy nagyon jó kis videóklipet is készített. Úgyhogy érkezzen most az a dal, ami a hiány szimbolizálja, de mégis egy fantasztikusan jó kis dalocska lett. Jön Benson Boone és az új sláger, a The Time of My Life.

És milyen igaz, bármere is visszaszél az otthon mindig elkísér, ez egy kulcsmondata volt az iménti dalnak. Fodor Máriuszék zenéltek. A folytatásban még érkezik David Guetta és Dániel Figergő. Pici reklám után pedig 14 órától már friss hírekkel várja önöket a mai délután hírszerkesztője Farizs Doris. Most egyébként 13 óra 52 perc van.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Dúó Szavanna zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tone Kaiser külügyminiszter pénteken fogadja magyar kollégáját, Orbán Anitát, ami az első találkozó lesz Kaiser hivatalba lépése óta, jelentette be a külügyminisztérium. A főváros mellett a látogatásra Hodoson is sor kerül, és a miniszterek különös figyelmet fordítanak a határokon átnyúló együttműködésre. A külügyi és európaügyi minisztérium közleménye szerint a magyar miniszter látogatása a két ország közötti rendszeres politikai párbeszéd folytatását és a jószomszédi kapcsolatok elmélyítését jelenti. A bejelentések szerint a miniszterek aktuális európai és nemzetközi kérdésekről cserélnek eszmét. Kaiser és magyar kollégája a nemzetiség jogainak védelme terén folytatott együttműködésről is tárgyalni fog, mivel a Rábavidéki szlovén és a Muravidéki magyar közösség értékes köteléket jelent a két ország között. A szlovén polgári védelmi és mentőszolgálat csütörtökön kiemelten magas tűzveszélyt hirdetett a természeti környezetre nézve. Koper Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica és Rencse, Vogrsko községekben. Az ország többi részén eközben kiemelt tűzveszély lesz érvényben. A természeti környezetben tilos az égetés és a gyújtogatás. Az ország egész területén az égő vagy egyéb tüzet okozó tárgyak vagy anyagok égetése mellett tilos a természeti környezetben égetni, tüzet rakni az infrastrukturális létesítmények közelében, lakott területen kívül tüzet okozó tárgyakat, eszközöket használni, vagy olyan tevékenységeket végezni, amelyek tüzet okozhatnak, valamint tűzi játékot tartani. A természeti katasztrófák elleni védelmi felügyelőség és a rendőrség szigorúbb felügyeletet gyakorol a kiemelt, illetve magas tűzveszélyes természeti környezetre nézve fennálló időszakban, jelentette be a hivatal. A Magyar Mentelmi Bizottság ma 5 mentelmi ügyet tárgyalhat zárt ülésen. A napirenden szerepel a miniszterelnök mentelmi ügye is. A napirendi javaslat szerint Varga Lőrinc Mihály, Takács Péter és Torockai László 2 mentelmi ügye, valamint Magyar Péter mentelmi ügye kerül terítékre. A parlament elé még május végén, napirend előtti felszólalások után kerültek a mentelmi témák. Forsthofer Ágnes házelnök tájékoztatásából akkor kiderült, hogy Torockai László és Takács Péter esetében rágalmazásért, Varga Lőrinc Mihály esetében pedig ittas vezetés miatt indult eljárás. Magyar Péter ellen 3 különböző ügyben is kérték az Európai Parlamentnél a mentelmi jog felfüggesztését. A legfőbb ügyész indítványa szerint Magyar Péter 2024. júniusában egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy embertől a mobiltelefonját, majd később a Dunába dobta. A másik 2 eljárás becsületsértés miatt van folyamatban. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott ma 3-0-ra verte a török csapatot Kínában a Nemzetek Ligája záró tornán. Ezáltal 4. alkalommal biztosította továbbjutását az elődöntőbe. Az ellenfél a legjobb 4 csapat között, a Lengyelország-Ukrajna holnapi mérkőzés győztese lesz.
2: Időjárás.
1: Délután túlnyomóan derült időre kell számítani. A középső ország részben élénk lesz a keleti irányú szél. A tenger melléken a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova és Szent Jákob között Maribor irányában, valamint Körtina és Zadobrova között Ljubljana felé. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma is Razdörto és Raubar komanda között a főváros felé, továbbá Unec és Studenec között Koper felé.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Ez volt a Follow the Flow és a Szívrabló, előtte pedig júliusról énekelt Pál Peti, most 14 óra 21 perc van, és július van egészen pontosan annak is a 29. napja, és ez most egy szerdai nap, tehát hamarosan a műsorunkat 3 órakor már a Hírmagazinnal, a Terepjáróval folytatjuk. Két téma biztosan szerepel az összeállításban, hiszen a Lendvai Termál Resortban sajtótájékoztatót tartottak. A tegnapi sajtótájékoztatón bemutatták a megvalósított fejlesztéseket, kitértek a nyári program kínálatra, és természetesen a jövőbeni elképzelésekről is szó esett. Ezen a sajtóeseményen Ftichár Ines járt, és tőle hallják majd az összefoglalót. Illetve szólunk arról is, hogy foci tábor zajlik Hosszúfaluban, és ennek a célja, mint minden évben, a mozgás és a közösség építés. Ez egy napközis foci tábor Hosszúfaluban, melyet a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet és a Nafta Labdarúgó Klub szervezett meg. Lányok, fiúk vegyesen vannak, barátságos környezetben, foci köré épülő programokkal töltik ezt a hetet, hogy milyen a foci tábor, milyen a hangulat, és hogy érzik magukat a gyerekek. Göncelit erről készített egy összeállítást. Ez is 3 órakor a Terepjáróban lesz hallható. És a szerda, akkor Sláger kívánság műsor a 16 órai hírek után, 18 órakor jövünk majd hírösszefoglalóval, és azt követően a Lemez Múzeum várja majd önöket Elton John legjobb dalaival. Tartsanak velünk, hallgassák ma délután is a Muravidéki Magyar Rádiót.

0: Ez volt az Acoustic.
1: Ez volt az Acoustic Lips Runaway című slengere, és most már hangom is van. Nyilván nagyon hangosak lesznek ma a mozik is, mert hogy a pókember egy nappal előbb beszövi a mozikat, rendkívüli érdeklődésre való tekintettel az új pókember film a szokásoktól eltérően már egy nappal korábban, tehát ma a mozikba kerül, akár már ma meg lehet nézni, hogyha valaki nagy pókember rajongó. Ugyanis az új pókembert övező hatalmas várakozást jellemzi minden országban, Európa minden országában, és minden idők egyik legnagyobb jegy elővételi hullámát is elindította. És ma július 29-től már az itthoni mozikban is vetítik. Egyébként az egész világon nézettségi és beviteli rekordokat döntő legendássá vált pókember nincs hazaút után, most egy új fejezet kezdődik Peter Parker életében, amelyben az összes ismert, kedves szereplő visszatér és csatlakozik hozzájuk néhány vadonatúj, barát vagy éppen ellenség kíséretében. Egyébként 4 év telt el. A Nincs hazaút végén pókember a magányt választotta, önként a világ érdekében kitörölte magát néhány ember emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg a jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet él, New Yorkban azonban tovább élvezi áldásos működését, mert ő folytatja a bűn üldözését, és már nincs semmi más dolga. Főállású pókember lett, mégis egyre többször van rá szükség. A ránehezedő nyomás különös változásokat indít be a testében, és végül odáig fajul, hogy már a létezését fenyegeti. Éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, és neki élete legnagyobb kihívásával kellene szembenéznie. Nem árulok el mindent, itt kezdődik a történet, szerintem aki az előző pókember sztorikat látta, az egész biztos, hogy minél előbb ezt a folytatást is meg akarja nézni. Nyilván nagyon sok újdonságot hoz a vadonatúj nap ez az új pókember sztori, hiszen már a produkció és a premier körül is rengeteg különleges háttérinfo meg kulisszatitok látott napvilágot. Azt is lehet tudni, hogy egyébként egy nagyon földhöz ragadtabb, de veszélyes fenyegetés üti fel a fejét a városban. Éppen ezért lendül akcióba pókember. És ahogy mondtam, egy nagyon-nagyon várt filmről van szó, hiszen 2026 márciusban jött az előzetes, és az elképesztő világrekordot döntött, 24 óra alatt 718,6 millió online megtekintést ért el, és rá egy napra már átlépte az 1 milliárdot. Soha egyetlen film sem hozott ilyen hihetetlen nézettséget, egy előzetes, ami tudjuk, hogy másfél, maximum 2 perc. Ugye szokatlanul hosszú Marvel szünet volt ez, mert hogy 4 évet kellett rá várni. Viszont aki szeretné megnézni, hogy mitől különleges ez a 2026-os pókember film, csuklókamerát raktak a főszereplőre. A rendező ugyanis most bevállalta, hogy egy teljes A rendező ugyanis most bevállalta, hogy egy teljesen új merész operatőri meg,

a történet. Pókember vadonatúj nap a meghirdetettől korábban már mától a hazai mozikban is, és ennek a filmnek a zenei világa is rendkívül izgalmasan alakult, hiszen az alkotók egy teljesen új korszakot akartak megszólaltatni, még a főhős életében és a filmzenében is, de újra a fedélzeten Giacchino, ő készítette az előzőt is, tehát a teljes Pókember trilógiáért ő felel, és nem fogunk csalatkozni még a filmzenében sem. Újra értelmezték, újra formálták Pókembert, és egy jól ismert zenei motivummal, hangzásvilággal érkezik, no meg rengeteg nagyszerű akcióval, ami nagyon sokakat a mozikba csábít, és akár a gyerekekkel is el lehet menni, hiszen 12-es karikás, tehát akár a tiniket is el lehet vinni, és egy jó kis családi kikapcsolódás lehet, akár már ma, ezen a nyári kánikulai napon. Mától tehát Pókember a hazai mozikban is, itt van a legújabb rész, a vadonatúj nap.

0: a legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Mikor a szigeten fogtam a söröd, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen.
2: Talán az is nyék hideg, hogy ami fagyos, az csak a

0: Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta. Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Szerdai hírmagazinunk jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, két témával várjuk Önöket. Megújult szolgáltatásokkal és új tervekkel várja vendégeit a Lendvai Termál Resort szálloda. A fürdő keddi sajtótájékoztatóján bemutatták az év elején megvalósított fejlesztéseket, ismertették a nyári programkínálatot, valamint a jövőbeni elképzelésekről is beszámoltak. A sajtóeseményen Fticsár Inesz járt.
3: Több mint 630 ezer eurós beruházással újult meg a Lendvai Termál Resort téli-nyári medencéje és a gejzír medence. A fejlesztés nem csak a medencék külső megjelenését érintette, hanem a teljes vízgépészeti rendszert is korszerűsítették. Emellett új klórozó berendezést helyeztek üzembe, valamint két barbecue pavilont is kialakítottak a vendégek számára. A fejlesztések azonban csak az első lépést jelentik. A jövőbeni tervekről Hefelekis Ferenc vezérigazgató beszélt.
4: Én hiszem és vallom, és tudom azt, hogy az egészséget megőrizni azt olcsóbb, mint a betegséget gyógyítani. Ezért a Termál Hotel Lendvának a szerepét szeretném jobban fókuszálni az egészségmegőrzés területére, és ennek első lépéseként a mögöttünk látható úgynevezett olimpiai medencének az üzemidejét hosszabbítottuk meg. Megújítjuk a nyitvatartását reményeim szerint október végéig, november elejéig, és jövőre pedig már igen korán tavasszal, akkor ki fogjuk ezt nyitni, tehát jó reményeim szerint az olimpiai medence az márciustól novemberig lesz nyitva ez ősztől kezdve. A vízre alapozott egészségmegőrző kezeléseket fogunk bevezetni reményeim szerint már most össze, illetve a lendvai vizet termékké kívánom fejleszteni. Egy brandépítést hajtunk végre szeptembertől. Az egészségmegőrzésről konkrétabban a fürdőgyógyászat, vagy a fizioterápiás kezelések, azok olyan kezelések, amit szeretnek az emberek. Kikapcsol, relaxál, fájdalmat csökkent, fájdalmat csillapít, és rendszerint javítja a kezelést igénybevőnek a mozgás tágasságát, tehát jobban tud utána mozogni. Úgyhogy megvannak a helységeink, ahol ezeket meg tudjuk csinálni, ezeket a kezeléseket. Lendván vannak szakemberek, akik ebbe tudnak segíteni. Van egy kiváló vízünk, és úgy gondolom, hogy minden adottságunk megvan arra, hogy ezt a területet fejlesszük a jövőben. Jelen pillanatban közel 20 olyan apartmanunk van, amit nem tudunk kiadni műszaki állapotánál fogva. Ezeknek a felújítását szeptembertől kezdjük el, ütemezetten, saját erőből. Szeretnénk növelni a szlovén vendégeink számát, és ugyanebben a lendülettel szeretnénk növelni a külföldről Szlovéniába, Lendvára látogató vendégek számát.
3: A megújult infrastruktúra mellett a vendégélményre is nagy hangsúlyt fektetnek. A nyári szezonban kedvezményes fürdőzési lehetőségekkel várják a nyugdíjasokat és a családokat. Emellett változatos programokkal készülnek a látogatók számára. A részleteket Bacsi Kleiderman Monika, a hotel marketing menedzsere ismertette.
5: A nyári szezonban azt szeretjük volna, hogy itt a fürdőn és a taverna előtt is valahogy ide vontuk a vendégeket. A fürdőn a programokat animátorunk csinálja. Vannak programjaink itt, vízi játékok, kincskeresők itt a fürdőn. Vannak poolpartik. A következő poolparti augusztus 14-én fog lenni pénteken. Ez azt jelenti, hogy akkor is jön a Arabella sellő, sellőúszás fog lenni ingyen persze a gyerekeknek. Ugyanúgy DJ fogja a zenét, zenéről gondoskodni, és egy maribori country csoport fog jönni, Crazy Boots a nevük. Most pénteken, július 31-én pedig a Andrei Batreni stand-up komik fogja kicsit megnevettetni a vendégeket. Ott a barbecue bárnál fog ez lenni, 5 órakor délután, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Minden szerdán a taverna teraszán diszkóest van a csillagok alatt. Csütörtökönként a szálloda étteremben a szálló vendégeknek muravidéki vacsoránk van, és ezt követően 8 órakor a taverna teraszán ilyen etnoestet szervezünk. Különböző helyi etno csoportok, kultúrcsoportok fölépésével. Péntekenként pedig élő zenés est van a taverna teraszán. Ez azt jelenti, hogy aki esetleg italra is jön a tavernába, vagy vacsorázni, az akkor élő zenét is hallgathat, táncolhat, és tényleg ilyen jó nyári hangulat van.
3: A hotel vezetése ugyanakkor hosszabb távon is a térség turisztikai vonzerejének erősítésén gondolkodik. Schuster László, a szálloda igazgatója szerint fontos cél, hogy a vendégek ne csak a fürdő szolgáltatásait vegyék igénybe, hanem Muravidék gasztronómiai és turisztikai értékeit is megismerjék.
4: Az apartmanok felújítása mellett egy régi adósságunk a C-traktnak az újranyitása, ami egy inkább középtávú, mint rövidtávú tervünk. Mi a magunk részéről itt a hétköznapokban is törekszünk arra, hogy a vendéglátásunkban a Muravidéknek a gasztronómiáját, a látnivalóit és a környéknek a promotálását a nem kevés külföldi vendégnek is feladatunként tekintsünk arra, hogy ezeket a programokat továbbiakban is kínáljuk, javasoljuk. Azt gondolom, hogy a Terme Lendava megtalálta a helyét a régió turisztikai kínálatában, és ezen fogunk dolgozni a továbbiakban is.
2: Ezen a héten zajlik a napközis foci tábor Hosszúfaluban a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet és a NAFTA Labdarúgó Klub szervezésében. A jelenlévő fiúk és lányok jó hangulatban, barátságos környezetben a foci köré épülő programokkal töltik a napokat. Göncz Edit látogatott el a foci tábor helyszínére.
6: Az idei évben rekordszámból jöttek a gyerekek, 67 fiatal jött erre a táborra, 5-től 12 éves korosztály, vannak itt fiúk, lányok, úgyhogy igazából egy ilyen nagyon jó baráti társaság, van, aki már együtt edzenek, úgyhogy vannak azok is, illetve vannak, akik csak szabadidőben fociznak, és itten akkor van lehetőségük nagyon sokat tanulni az edzőktől is.
7: Mondta a rádiónknak Bogár Pátrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke. Az idei tábort sem kötötték részvételi díjhoz, tehát ingyenes. És milyen véleménnyel vannak a gyerekek?
8: Kulcsár Patrik, Kulcsár Bálint, Devec Ábel.
7: Honnét érkeztetek, fiúk?
8: Magyarországról, Lentiből.
7: Először vagytok a foci táborba?
8: Először vagyunk.
7: És mi tetszett eddig? Mi fogott meg benneteket? Milyen volt egyáltalán az eddigi program?
8: Jó, a foci meccs. Meg sokat edzünk, meg sokat szoktunk cserezni, meg sokat szoktunk nyerni. És az előbb megnyertük a meccset. A lányok ellen. Jó. És most is rúgtunk egy gólt.
7: Tehát összességében véve tetszik a foci tábor programja? Jó érezzitek magatokat itt Hosszúfaluba?
8: Igen.
7: Szeretitek ezt a sportot?
8: Nagyon. Meg a sok cselezés, meg a gólrugás.
7: Befejeződött már az edzés programja? Itt látom, csocsóztok, Ádám.
9: Igen.
7: Hogy megy a csocsózás?
9: Jól.
7: Az mit jelent, hogy jól?
9: Hogy már kettőször gertem.
7: Miért döntöttetek a foci tábor mellett?
9: Már szeretek focizni, rendszeresen focizok a laftanál.
10: Horváth Dániel.
11: Kovács Gergő.
12: Fehér Noál.
13: Sájolője.
7: Először a foci táborban, vagy már jártatok korábbi években is?
10: Nekem ez a harmadik alkalom, hogy itt vagyok a foci táborban.
7: Van, aki először jött?
13: Én először jöttem a foci táborba.
7: És mennyire nyerte el a tetszésteket? Mi a jó ebben a táborban?
11: Az edzések, finom az ebéd, reggeli, meg a
13: zsarás. Nekem is kb. Hogy tetszenek az edzések, meg finom a kaja.
10: Nálunk mind viták voltak, hogy ez szabálytalanság, ez nem szabálytalanság, és mindenki azon vitázott, hogy ez szabálytalanság, nem. Akinek nem fújta be, az reklamált, akinek befújta, az meg nem. És akkor mindenki reklamált, hogy ez nem.
12: Tehát eléggé szórakoztató ez az idei foci távol.
10: Igen, meg engem azt keserít el, hogy már csak elsőtől hatodik osztályig ajánlott. Hatodik osztályban jöttünk utoljára. És akkor hetedik osztály, akkor meg nem.
7: Ez üzenet a szervezőknek, hogy esetleg elgondolkodnak azon, hogy az idősebb korosztálynak is szerveznek valami hasonlót, ugye?
10: Igen.
7: Ajda, Amelia, Eliza és Ilka is nagy örömmel mesélte, miért fontos számukra, hogy barátok közt legyenek. Mindannyian szeretik a futballt. Hosszúfaluban garantált a szórakozás, az izgalmas játék.
13: De lakko igram a nogme, da se zabavamo, in da nam ne bo doma dolgi čas.
14: Da se zabavamo s prijateljicami, da igramo nogomet, se smejimo.
7: Itt nagy a rivalizálás a fiúk és a lányok között?
13: Igen.
7: Egymás ellen játszottatok meccseket is?
13: Ja.
7: És ki győzött?
13: A lányok.
7: Hermán István, a NAFTA korosztályos edzője a gyerekek felhőtlen szórakozását emelte ki.
15: Azt tartom fontosnak, hogy jól érezzék magukat a pályán. Itt nem csak focisták vannak, hanem minden olyan gyerek, aki szeretne egy kicsit mozogni, az mind jöhetett a táborba. És itt óriási különbségek vannak, szakmázni nagyon nem lehet. Ahogy az elején is elmondtam, a legfontosabb az, mikor fölmennek a pályára, olyan gyakorlatokat csináljunk, ami mindenki érzi magát, mindenki tudja megcsinálni, mert ez szolgálja az univerzitását a labdarúgásnak.
7: Itt látom, hogy a gyerekeknek most szabad időt rendeltek el, itt egyesek kártyáznak, mások csocsóznak, barátkoznak, beszélgetnek, ez is fontos.
15: A személyes kapcsolatok kialakítása roppant fontos, hiszen ezekből a gyerekekből lehet, hogy csak egy lesz focista, de lesz köztük nagyon jó tanár, mérnök, esztergályos, aki lehet, hogy majd támogatni fogja valamilyen szinten a futballt a maga képességhez mérten is. Ez a fontos, hogy mindig olyan élményekkel menjenek a gyerekek egy ilyen tábor után, ami mind pozitív.
7: A napközis foci tábor pénteken zárul. Az értékelést követően a résztvevőknek pólót, emléklapot és érmet adnak át a szervezők.
2: Szerdai hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ez volt az Ismerős arcok és a 80-as évek című daluk. Hát a 80-as években is voltak teliholdas esték és éjszakák, és szerencsére bármennyit is változik a világunk, és modernizálódunk, és más kerül a fókuszba, a holdváltozás az mindig ugyanolyan, és ciklikus, így a mai napon, július 29-én egy különleges teliholdas időszak veszi kezdetét, amely csillagászatilag és asztrológiailag tartogat azért érdekességeket. A telihold ma 16 óra 35 perckor éri el a teljes maximumát, tehát hamarosan, bő egy óra múlva. Mivel ez a pillanat még ugye délutánra meg világos nappalra esik, a hold teljes pompájában a szerda esti, illetve éjszakai órákban lesz a legszebben látható, amikor felkel a horizont fölé. A júliusi teli holdat a hagyományban gyakran nevezik bakholdnak, bikák, szarvasok agancsának a növekedési szakasza után nevezték el egyébként ezt a teliholdat, de szokták szénaholdnak vagy viharholdnak is hívni a nyári időjárás miatt. Egyébként a mai telihold a vízöntő jegyében teljesedik ki, és nagyon komoly energiákat mozgat meg. Nagyon fontos az is, hogyha a leglátványosabban akarjuk ezt a teliholdat látni, akkor a legoptimálisabb időszak a naplemente utáni. Tehát 20 óra 30 és 20 óra 45 között kezd el felbukkanni a délkeleti horizonton a telihold, ahogy említettem, közvetlenül naplemente után. Ilyenkor érvényesül az úgynevezett hold illúzió, amikor a horizonthoz közeli tereptárgyak, tehát a fák, az épületek, vagy akár a hegyek miatt a hold csillag sokkal hatalmasabbnak és vöröses, narancssárgás árnyalatúnak tűnik, mint később, amikor már magasan jár az égen. És ha zavartalanul szeretnénk megfigyelni, akkor bizony az már késő este 22 óra után lesz, mert ahogy a hold egyre feljebb emelkedik, fokozatosan elveszíti ezt a narancsos színét, és ilyen ragyogó, tiszta, ezüstös fénnyel fogja megvilágítani a mai éjszakát. Ez az időszak kiválóan alkalmas fotózásra, vagy akár, hogyha valakinek van egy távcsöve, akkor a felszíni krátereket ilyenkor nagyon jól meg lehet figyelni, mivel ekkor már kevesebb a földi pára, és nincs, ami zavarná a kilátást. Nyilván az a kérdés, hogy zavartalan lesz a megfigyelés, bizony, kifejezetten kedvező, tiszta időre számíthatunk a mai estén, úgyhogy semmi sem fogja zavarni a telihold megfigyelését. Most a hőmérséklet 33-34 fok, tehát hőség után az esti órákra olyan 21 fok körülire fog visszahűlni a levegő, sőt, lesznek területek, ahol 25-27 fok lesz még késő este is, tehát ideális a szabadtéri holdnézéshez ez a mai szerda. Úgyhogy használják ki, hogy most telihold van, és gyönyörű telihold lesz. Este 10 óra körül érdemes megfigyelni, ha pedig szeretnék ezt a narancsos árnyalatot, akkor közvetlenül naplemente után már így fog felragyogni a telihold a mai esti égbolton. Amit pedig mi hozunk önöknek, az rengeteg zene ebben az órában is. 15 óra 21 perc van, és ha már a holdról beszéltem, akkor van itt egy olyan sláger, ami örökérvényű, időtálló, Michael Fiedelkezik a Moonlight Shadow-val. Itt lesz Rúzsa Magdi, Lady Gaga, jön a Carson Coma, aztán a TNT, Geszti Peték, és hamarosan 3:44-kor lejátszok a hét zeneszámát is.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: A hét zeneszáma.

0: MMR.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az ellenzék tegnap indítványozta Zorán Sztevánovics parlamenti elnök felmentését. Agi Banyaszvoboda, az SD és a Levica azzal vádolja, hogy megsértette az alkotmányos rendet és visszaélt a parlamenti eljárásokkal. Sztevánovics erre azt válaszolta, hogy az indítvány téves feltételezésen alapul. Az ellenzék által a parlamenti elnök felmentésére benyújtott indítvány fő oka két ellenzéki parlamenti vizsgálóbizottság a Fekete Kocka és a pártok titkos finanszírozásának létrehozásával kapcsolatos fejlemények. Nevezetesen a parlament kétszer egymás után elutasította azoknak a rendkívüli ülésszakoknak a napirendjét, amelyeken az említett vizsgálóbizottságokat létrehozták volna, a Resznica párt és elnöke Zorán Sztevánovics pedig a koalíció mellett a parlamenti ülésszakok napirendje ellen szavazott. Sztevánovics a fejleményeket azzal magyarázta, a Resznica úgy véli, hogy mindegyik követelést napirendre kell tűzni. A gazdasági kör szerint Szlovéniának a lehető leghamarabb olyan intézkedéseket kell végrehajtania, amelyek növelik az emberek vásárló erejét és tehermentesítik a munkából származó jövedelmet. Prioritásként kellene végrehajtani egyes alapvető élelmiszerek áfájának 9,5%-ról 5%-ra történő csökkentését írták. A gazdasági kör szerint egyes alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése összehasonlítható feltételek megteremtését jelenteni az összes szomszédos országgal, csökkenteni a lakosság megélhetési költségeit, célzott segítséget nyújtana az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknak, növelni a lakosság vásárló erejét, csökkenteni a vásárló erő külföldre történő kiáramlását, növelni a gazdaság stabilitását és hozzájárulna új fejlődési lendületéhez. A hasonló intézkedések pozitív hatásait mutatja Ausztria példája, amely júliusban véglegesen 10%-ról 4,9%-ra csökkentette egyes alapvető élelmiszerek áfáját, tették hozzá. Belgium katonákat és speciális felszerelést küld a franciaországi erdőtüzek oltásán dolgozó egységek támogatására. A segítségnyújtás keretében légi és földi eszközök is érkeznek a tűz sújtotta térségbe. Hajjal Labib, válságkezelésért felelős uniós biztos, a klímaváltozás gyorsulására hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a hatékony védekezéshez elengedhetetlen a gyors reagálás. A biztos szerint a megelőzés kulcsfontosságú szerepet játszik a jövőbeli katasztrófák elkerülésében. Labib kiemelte, hogy a tűzoltó felszerelések beszerzése mellett az uniós forrásokat az erdőgazdálkodási intézkedésekre is fordítani kell. Ezek a lépések mérsékelhetik az erdő és bozott tüzek kockázatát, de a lakosság hatékonyabb tájékoztatása is elengedhetetlen a tűzveszély csökkentése érdekében. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket mozgósított Franciaország és Spanyolország megsegítésére. Sport. Az albán Egnácia ellen tudott győzni tegnap a szlovén foci bajnok Celje a Bajnokok Ligája kvalifikáció második fordulójában. A rendes játékidő után 1-1 volt az eredmény a visszavágón, majd a hosszabbításban ismét kiegyenlített a két csapat. A játékvezető pedig 11-esek után hirdethette ki a nyertest, a Celje ugyanis 4-1-re bizonyult jobbnak.
0: Időjárás.
2: Délután túlnyomóan derült időre kell számítani. A középső ország részben élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 36 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova és Szent Jakab között Maribor irányában. A tenger melléki strádán pedig Studenec és Raubart Komanda között a főváros felé, valamint Unec és Studenec között Koper felé.
3: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
4: Ezt aztán nem gondoltam volna.
1: Kívánságműsor.
5: És már is indul a kívánságműsor, hát egy szűk egy óra, amit megtöltünk az önök kéréseivel, Torma Robert a hangtechnikus, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresné és Tündét hallják. Úgyhogy kezdjük is egy Szabadság szerelem című dallal, Konzsuzsa Sas Szilvia érkezik, Attilának Mihály házára küldjük el ezt a dalt.

0: Folytatjuk már is a kívánság műsort telefonálókkal. Üdvözlöm, kellemes délutánt kívánok önnek. Köszöntöm a hallgatót.
1: Jó napot kívánok, itt Mária vagyok.
0: Üdvözlöm, Mária.
1: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, Kovács Erzsitől, Tűzpiros világ.
0: Nagyszerű. Előkeressük a Tűzpiros virág című dalt, és mindjárt küldjük is, Mária. Legyen szép délutánja.
1: Én szeretném meghallgatni Erzsivel Palimba.
0: Rendben. Akkor reméljük, ő is hallgatja.
1: Köszönöm, és minden jót a viszonthallásra.
0: Önnek is minden jót viszonthallásra. Van-e még telefonálunk? Halló!
2: Szép üdvözlet üdvözlöm önnek, és a Robinak a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni egy kislány a zongoránál. Ili.
0: Kós János fog énekelni. Igen, Ili, önnek. Minden nagyon jót kívánok, szépen. Jó egészséget önnek, köszönöm, és legyen szép délutánja.
2: Köszönöm a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra, és akkor van még egy telefonálónk. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm, drága. Valéria vagyok, Zalaegerszeg.
0: Én is üdvözlöm, Valéria. Mi lenne a kérése?
3: Ezt a nagyon különleges hangú énekesnőt, akit nem sokára temetnek. Bonnie Tyler.
0: Igen, és melyik dalát?
3: Hero.
0: A Hero című dalt, rendben, jönni fog. Hamarosan Bonnie Tyler. Valéria, köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz itt délután önnek is. Minden jót, viszont hallásra. Na de ami most jön, az egy Horváth Robi dal lesz. Szeretettel köszöntöm önöket. A délutáni kívánság műsorban szeretném meghallgatni Horváth Robi Maradj velem című dalát. Köszönöm, minden jót kívánok ebben a nagy melegben. Vali Szent Gotthárdról küldte az üzenetet.

ereszkedően mentem az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép,

Folytassuk e-mailben érkezett kérésekkel. Sziasztok! Édesanyánknak szeretnénk kérni László Attilától a Még egy éjszaka című számot. Ezt Dominkó Dóra küldte nekünk. Hát remélem, hogy édesanyjával együtt hallgatja a rádiót, úgyhogy mindjárt László Attila fog énekelni. Aztán pedig Gitti kérését teljesítjük. A Kívánság műsorban szeretném meghallgatni Balázs Palitól Hova vissza vona című dalát. Köszönöm szépen, szép napot a rádió szerkesztőségének és a hallgatóknak is, Gitti küldte az üzenetet.

A 35. jubileumi Művészetek Völgye Fesztivál éppen a fél idejéhez érkezett ezzel a július 29-ével, ami azt jelenti, hogy a mai napon is rengeteg izgalmas koncert, workshop, kulturális esemény várja a látogatókat a különböző udvarokban, na meg rengeteg esti nagy koncert és zene, és az egyik Csigabuszon a Muravidéki Magyar Rádió szól, úgyhogy most a Csigabuszon utazóknak és a sofőrnek küldjük a Parnogra slágerét. A Honeybeast-tel közös daluk jön.

A folytatásban Csézi érkezik, Takács Lajos hallgat bennünket, és az ő egyik kedvence Csézi, és az ő gyönyörű hangja a választást ránk bízta, úgyhogy hamarosan Csézi fog énekelni. És Palinban is hallgatnak bennünket Nagy Kanizsa mellett, Betty és Erzsi írt nekünk, és a Nekem a tenger a Balaton című dalt kérték, úgyhogy hamarosan ezzel folytatjuk.

Akár a következő dalra is lehet táncolni, egy kis olasz muzsika érkezik. Következő üzenettel, kedves szerkesztőség, kérni szeretném Albano és Romina Power előadásában a Szabadság című dalt. Nagyon szép napot kívánok, Marcsi Zalaegerszegről küldte az üzenetet, és szintén e-mailben érkezett a másik kérés is. Kedves Tünde és Robert, a mai kívánság műsorban szeretném meghallgatni a Padödőtől a Szép kis nyár van című dalukat. Nagyon kellemes napot kívánunk mindenkinek, Marika és Karcsi Teskándról.

Hazám szép kis nyárban a legtöbb hallgató írja is, hogy kutya meleg van 33-34 fokkal, Lendván is 34 fokot mutatnak a hőmérők, egy picit fújdogál a szél, talán ez ezt a forróságot enyhíti. Mi pedig ezt a mai délután töltjük meg még egy kis kívánsággal. Köszöntöm az MMR munkatársait és a hallgatókat, szeretnénk kérni és meghallgatni egy Máté Péter dalt, Egyszer véget ér. És aki kérte, és szép délutánt, jó egészséget kíván mindenkinek, az Marika is Feri Körmendről, de Gyöngyi is hallgat bennünket. Szép napot kívánok, kedves Tünde, szeretném kérni, ha lehet, Péter Semek Madarak szállnak című dalát. Köszönöm, Gyöngyi Zalavégről.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Olga Karbal, Jutomer polgármesterem a szerződést írta alá a pályázaton kiválasztott Legartis cég képviselőivel Podgradje egyes útjainak helyreállítására és a vízellátórendszer részleges rekonstrukciójának megkezdésére. Elmondta, hogy a munkálatok szerződéses értéke körülbelül 2,1 millió euró áfával, a projekt megvalósítási határideje pedig október 15-e. A projekt első fázisának részeként 2 kilométer utat újítanak fel, egy irányú járdát rendeznek és egy körülbelül 1,5 kilométer hosszú szakaszon közvilágítást telepítenek, valamint a vízellátó hálózat egy részét. Ezzel egyidejűleg Podgradjeban további 1 kilométer vízellátó hálózatot is rekonstruálnak, amely magába foglalja a házbekötési rekonstrukciót is. A városi utak helyreállítása 2021-ben és 2022-ben kiépítendő 2 kilométer hosszú szennyvízhálózat miatt is szükséges, írta az STA. A kormány visszavonta az izraeli és a horvátországi nagykövet kinevezését, mert a fogadó országok fél év alatt sem adták meg a szükséges jóváhagyást, közölte a külügyminisztérium. Ksenija Skrileccel kapcsolatban Natasha Pirc-Muszár államfő már korábban komoly fenntartásokat fogalmazott meg, ezek okát azonban nem hozták nyilvánosságra. Az államfő jelezte, hogy nem írná alá a kinevezést, mert a jelölt nem élvezi a bizalmát. Horvátország később magyarázatot kért Ljubljanától a jelölésre, a szlovén fél azonban közölte, szuverén államként nem köteles indokolni a döntést. Robert Körmelt januárban jelölték a Tel Avivi nagyköveti posztra. Az államfő nem emelt kifogást a kinevezése ellen, Izrael azonban nem adta meg a szükséges jóváhagyást. A külügyminisztérium új pályázatot ír ki a két nagyköveti posztra, írta az N1 portál. Tavaly 355 ezer gyermek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a II. Világháború óta, és az olaszok többsége anyagi okokból mond le a család alapításról, hangzott el a statisztikai adatok bemutatásán Rómában. A felmérés szerint az olaszok 62%-a nem akar első vagy további gyermeket vállalni anyagi okokból, de az indokok között szerepelnek a bizonytalannak tartott munkakörülmények és a nehéz társadalmi helyzet is. A születésért alapítvány alapítója hangsúlyozta, hogy az olaszok nem arra hivatkoznak, hogy nem tartják magukat alkalmas szülőknek. Csak 5,5% gondolja úgy, hogy nem életcélja a gyermekvállalás. A nők 50%-a fél attól, hogy az anyaság negatívan befolyásolja szakmai pályafutását. Ugyanígy érez az olasz férfiak 24%-a. Olaszországban mérik a világon az egyik legmagasabb várható élettartamot, ami 83,5 évnek felel meg. Sport. Holnap a Konferencia Ligában szerepel 3 szlovén együttes, a Kopera Bravo és az Alumini. A Kopera Feröer szigeteken vendég szerepelt a múlt héten, és 2-0-ás előnnyel várja holnap a Runavík csapatát. A Bravo Észak-Macedóniából tért haza 1-0-ás eredménnyel, míg az Alumini hazai pályán döntetlent hozott az albán Dinamo ellen. Holnap a visszavágókat rendezik.
2: Időjárás.
1: Délután túlnyomóan derült időre kell számítani. A középső ország részben élénk lesz a keleti irányú szél. A tenger melléken a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova és Drámlje között, valamint Drámlje és Pletovarje között Maribor irányában. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma is Studenec és Raubar Komanda között, valamint Unec és Studenec között Koper felé.
0: A Muravidék hullámhossza. MMR.

megható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

10 perccel vagyunk, délután 5 óra után hoztam néhány program lehetőséget, de már augusztusra. Idén is lesz Muravidéki Vágta, ugye a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama, idén már 10. alkalommal, mégpedig augusztus 8-án. Délelőtt 11 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, majd a huszárok, versenyzők felvonulása, és délben kezdődnek az előfutamok. Közben musicalek, operetek Lóhátról, ezúttal is a Nemzeti Lovas Színház érkezik Pintér Tiborral, lesz Csikós bemutató, aztán Hamza Viki is jön, aki ért a lovak nyelvén, a Koprive Tambura zenekar is fellép, lesz díjlovas bemutató, puszta ötös bemutató, és a döntő futamra, illetve azt követően a díjkiosztóra 18 órától kerül sor. 19 óra 30 perckor lesz a gála koncert, a Nemzeti Ébresztő Gála koncert, Lovas Rock Musical, a Széchenyi produkció érkezik Lendvára, este pedig zenés mulatság vár mindenkit, Nyerekben Muravidék, augusztus 8-án, jövő héten, szombaton. És akkor nézzünk egy szintén jövő hét szombati programot. Sálovci község önkormányzata 22. községi ünnep alkalmából a községi elismerések átadásával egybekötött ünnepi rendezvényre várja a látogatókat augusztus 8-án szombaton 16 órától. És még egy koncert lehetőség, az most lesz. Július 31-én pénteken a Banffy Nights keretében Lendván a Banffy Központ nyári színpadán a Musical Trips Trio érkezik Budapestről, és igazi fantasztikus világzenét hoznak a lendvai közönségnek.

Maradjunk még a programoknál. Zajlik a Moravszky-Toplicei nyári fesztivál, és csütörtöktől vasárnapig minden napra jut valami. Elsősorban minden nap van kirakodóvásár, gasztronómiai udvar. Csütörtökön pedig lesz egy jó kis Abba-mánia. Abba-mia, diszkónosztalgia az Abba slágereivel, tehát minden, ami az Abbához köthető, a legnagyobb slágerek, természetesen korhű jelmezekben, nagyszerű zenészekkel, és szabadtéri a program, ráadásul ingyenes, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak. De nem csak csütörtökön lesz zene, hanem augusztus 1-én szombaton is a Klapa Adria érkezik, dalmát zenével jönnek, tengermelléki zenét hoznak. Sibenik térségében működik a Klapa Adria, és a Sibenik térségi horvát tradicionális népzenét mutatják meg a muravidéki közönségnek, mindez Moravszky-Toplicén. Szintén ezen a hétvégén, augusztus 1-én szombaton a Bor és a Perec ünnepe lesz Dobronokon a Művelődési Háznál, délután 4-től Bor és Perec kóstolóval, majd 17 órakor indulnak a borászati játékok, érkezik a muravidéki bor királynő, este pedig a Halikánum zenekar szórakoztatja a közönséget, és szintén ezen a hétvégén, augusztus 1-én szombaton első lovászi gép találkozó, egy nap, ahol a traktoroké a főszerep, már reggel 7 órakor kapunyítás és ünnepélyes megnyitó 9-kor lesznek traktorversenyek, mégpedig gyorsulás, szlalom, erőhúzás, traktorszépségverseny, délután mezőgazdasági drón bemutató, lesz rodeóbika minden korosztálynak, gyerekeknek pedálos kisautók, tűzoltóhapparti és tombolasorsolás, egész napos programoknál traktorkiállítás, különböző gépbemutatók, amiket ki lehet próbálni, de különböző kirakodóvásár mellett kézműves foglalkozásokkal készülnek, lesz muravidéki kürtös kalács, és természetesen egész nap jó programok az első lovászi gép találkozón, érdemes kipróbálni, főleg, hogyha szeretik a traktorokat és a nagy monstrumokat.

Nézzük még a programokat. Kitárul a Szeresvilág augusztus 8-án, jövő héten szombaton az Őrségben, mert hogy őrségi értéknapot tartanak, ami azt jelenti, hogy valamennyi őrségi település ott lesz Szattán ezen az őrségi értéknapon, és megmutatja, hogy ők miben jók és miben különlegesek, tehát helyi ízek, zene, tánc, kézművesek, gyermek és felnőtt programok, rengeteg kiállítás, kultúra, lesz értékasztal, és emellett természetesen bemutatkozik az Őrség dala, de lesz őrségi életlugas is, illetve az Őrség sütijét is meg lehet kóstolni, amit 2024-ben alkottak meg. Ezúttal is egy találkozási pont, ahol az Őrség nem bemutatkozik, hanem életre kell. Mindez augusztus 8-án, Szattán, és a program délután 1 órakor kezdődik. Akik pedig a veterán autókat kedvelik, meg lehet mutatni a saját veterán autót, sőtöri veterán találkozó lesz, ugyanis augusztus 15-én Zala megyében, ez lesz a veterán járművesek igazi nagy ünnepe. Ha van 30 évesnél idősebb, e-két boronát, traktorod, biciklit, motorod, autód, teherautód, akkor erre a veterán találkozóra el lehet vinni. Söjtör ad otthont ennek a veterán találkozónak. A programok egy vidám baráti délután keretében valósulnak meg. Ugye Söjtör Deák Ferenc a haza bölcsének szülőhazája, tehát kinyit az ő háza is, és lesznek rövid túrák, emellett fellépők is lesznek, népdalkörök, nótaklubok, néptánccsoportok, este Kozmix, 7:30-tól, majd pacsirták, és hajnalig zene vár mindenkit. Ez a rendezvény is ingyenes. A lényeg az, hogy ha van kedvük, és szeretik a régi járműveket, akkor itt ezen a találkozón biztosan sok lesz ebből, ráadásul nagyon jó kísérő programokat állítottak össze a szervezők, úgyhogy Söjtöri veterán találkozó augusztus 15-én. És természetesen zajlik a 35. Művészetek Völgye Fesztivál, ami Magyarország legnagyobb és legrégebbi összművészeti fesztiválja. Idén jubileumi évben vagyunk, izgalmas kulturális kalandokat tartogat a következő jó pár nap is. Egészen vasárnap, késő estig, augusztus 2-áig mindenkit várnak Kapolcs Talián Dörögd és Vígán Petent központtal, ahol koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, kézműves udvarok várják a látogatókat.

12 óra alatt tisztították meg, és született újjá a jelenések hegyén álló Mária szobor Medjugorjéban. Ugye a medjugorjei jelenések hegyén álló Nagy Szűz Mária szobrot meg kellett tisztítani, miután július 27-éről 28-ára virradó éjszaka fekete festék szóróval és sértő feliratokkal meggyalázták. Erről egyébként a horvát nyelvű hercegovina.info oldal számolt be. A cenacoló közösség tagjai a rendőrségi nyomozás befejezése után azonnal megkezdték a tisztítási munkálatokat. A festék jellege és a szobor felületének érzékenysége miatt a munkálatok órákig tartottak. A közösség tagjai közel 12 órán át dolgoztak a festék eltávolításán és a károsodás kijavításán. A munka egyébként még nem fejeződött be teljesen, mivel egy nap alatt nem sikerült minden megrongált felületet helyreállítaniuk. A helyreállításban, a takarításban a Bijekovicsi plibánia közösség tagjai is aktívan segítettek, és nagy számban voltak jelen, zarándokok meg hívek éppen a felújítási munkák helyszínén meg idején. A cenacoló közösség már nagyon régóta szorosan kötődik a medjugorjei plébánia életéhez és a zarándokokhoz. Tagjai korábban is segítettek rendet tenni a jelenések hegyén vagy annak környékén, és támogatást is nyújtottak például azoknak, akik mondjuk saját erejükből nem tudtak volna felmászni a szoborhoz. A súlyos rongálás ellenére a tegnap a liturgikus programok Medjugorjéban zavartalanul tudtak folytatódni. A nap folyamán a Szent Jakab templom felgyújtott szabadtéri oltárát is sikerült helyreállítani, megtisztítani, így az esti szentmisét és imádságot már ott végezték a helyi ferencesek. A szabadtéri oltár előtti területet az esti órákban ismét a szokott módon a hívők töltötték meg, hiszen Medjugorjéban nyári időszakban rengetegen zarándokolnak. Számos zarándok és helyi lakos a szentmise után a jelenések hegyére és a kék kereszthez igyekezett, ahol imádkoztak a nap folyamán a települést megrázó esemény után. De hogy mi is történt? Július 28-án egy 31 éves lengyel állampolgárt rongálás gyanújával tartóztattak le. A férfit hajtóvadászatot követően a Ljuboské közelében fekvő Cerna térségben tartóztatták le. A rendőrség még folytatja a nyomozást, hogy tisztázza az eset összes körülményét, de aki Medjugorjéba zarándokol, természetesen a jelenések hegyére is fel tud menni, hiszen nagyon gyorsan, jó néhány óra, 12 óra alatt megtisztították, eltávolították a festéket, és a károsodást is kijavították. Tehát a medjugorjei jelenések hegyén álló Szűz Mária szobor most ugyanolyan pompájában tündököl, mint előtte.

Úgy tűnik, hogy a hosszú forró nyárnak még korán sincs vége, sőt, egyre forróbb levegő telepszik fölénk. Ha ma melegünk volt ebben a 34 fokban, ami stabilan tartja magát így fél hat után is, mert hogy ennyi van most itt Lendván, és gyönyörű napsütés, de az egész országra a felhőtlen tiszta ég a jellemző, és a szokatlanul magas hőmérsékletek, ami hirtelen ugrott a tegnapi után, jó 5 fokkal, és nincs megállás. Derült, száraz éjszakánk lesz, úgyhogy a csütörtök a mainál is forróbb lesz, 37 fok közeli hőség várható, csapadék nélkül és gyenge légmozgással, és itt még nincs vége, sokkoló lesz a hétvége, 40-41 fokkal, szombaton, vasárnap. Nálunk pedig most frissítő zenék jönnek Lotfi Begi Mezőmisivel, jön Help Chris, itt lesz az UFO, By Alex, aztán Zara Larsson, hamarosan 18 órakor pedig jövünk a hírösszefoglalóval.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Cseresnyi és Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Olga Karba, Jutomel polgármesterem, a szerződést írta le a Legartis cég képviselőivel Podgrádje egyes útjainak helyreállítására.
1: A kormány visszavonta az izraeli és a horvátországi nagykövet kinevezését, mert a fogadó országok nem adták meg a jóváhagyást.
2: Tone Kaiser külügyminiszter pénteken fogadja magyar kollégáját, Orbán Anitát.
1: Tavaly 355 ezer gyermek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a második világháború óta.
2: A szlovén férfi röplabda válogatott ma 3-0-ra verte a török csapatot a Nemzetek Ligája záró tornán, majd tovább jutott a legjobb négy közé.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Olga Karba, Ljutomer polgármesterem a szerződést írt alá a pályázaton kiválasztott Legartis cég képviselőivel Podgradje egyes útjainak helyreállítására és a vízellátó rendszer részleges rekonstrukciójának megkezdésére. Elmondta, hogy a munkálatok szerződéses értéke körülbelül 2,1 millió euró áfával, a projekt megvalósítási határideje pedig október 15-e.
1: A projekt első fázisának részeként 2 kilométer utat újítanak fel, egyirányú járdát rendeznek, és egy körülbelül 1,5 kilométer hosszú szakaszon közvilágítást telepítenek, valamint a vízellátó hálózat egy részét. Ezzel egyidejűleg Podgradjeben további 1 kilométer vízellátó hálózatot rekonstruálnak, amely magába foglalja a házbekötési rekonstrukciót is. A városi utak helyreállítása a 2021-ben és 2022-ben kiépítendő 2 kilométer hosszú szennyvízhálózat miatt is szükséges, írta az STA.
0: A kormány visszavonta az izraeli és a horvátországi nagykövet kinevezését, mert a fogadó országok fél év alatt sem adták meg a szükséges jóváhagyást, közölte a külügyminisztérium. Ksenija Skrilleccel kapcsolatban Natasha Pirc-Muszár államfő már korábban komoly fenntartásokat fogalmazott meg, ezek okát azonban nem hozták nyilvánosságra.
1: Az államfő jelezte, hogy nem írná alá a kinevezést, mert a jelölt nem élvezi a bizalmát. Horvátország később magyarázatot kért Ljubljanától a jelölésre. A szlovén fél azonban közölte, szuverén államként nem köteles indokolni a döntést. Robert Körmely januárban jelölték a Tel Avivi nagyköveti posztra. Az államfő nem emelt kifogást a kinevezése ellen, Izrael azonban nem adta meg a szükséges jóváhagyást. A külügyminisztérium új pályázatot írt ki a 2 nagyköveti posztra, írta az N1 portál.
0: Tone Kaiser külügyminiszter pénteken fogadja magyar kollégáját, Orbán Anitát, ami az első találkozó lesz Kaiser hivatalba lépése óta, jelentette be a külügyminisztérium. A főváros mellett a látogatásra Hodoson is sor kerül, és a miniszterek különös figyelmet fordítanak a határokon átnyúló együttműködésre.
1: A külügyi és európaügyi minisztérium közleménye szerint a magyar miniszter látogatása a két ország közötti rendszeres politikai párbeszéd folytatását és a jószomszédi kapcsolatok elmélyítését jelenti. A bejelentések szerint a miniszterek aktuális európai és nemzetközi kérdésekről cserélnek eszmét. Kaiser és magyar kollégája a nemzetiség jogainak védelme terén folytatott együttműködésről is tárgyalni fog, mivel a rábavidéki szlovén és a muravidéki magyar közösség értékes köteléket jelent a két ország között.
0: A gazdasági kör szerint Szlovéniának a lehető leghamarabb olyan intézkedéseket kell végrehajtania, amelyek növelik az emberek vásárló erejét és tehermentesítik a munkából származó jövedelmet. Prioritásként kellene végrehajtani egyes alapvető élelmiszerek áfájának 9,5%-ról 5%-ra történő csökkentését írták.
1: A gazdasági kör szerint egyes alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése összehasonlítható feltételek megteremtését jelenteni az összes szomszédos országgal, csökkenteni a lakosság megélhetési költségeit, célzott segítséget nyújtana az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknak, növelni a lakosság vásárló erejét, csökkenteni a vásárló erő külföldre történő kiáramlását, növelni a gazdaság stabilitását, és hozzájárulna új fejlődési lendületéhez. A hasonló intézkedések pozitív hatásait mutatja Ausztria példája, amely júliusban véglegesen 10%-ról 4,9%-ra csökkentette egyes alapvető élelmiszerek áfáját, tették hozzá.
0: A szlovén polgári védelmi és mentőszolgálat csütörtökön kiemelten magas tűzveszélyt hirdetett a természeti környezetre nézve. Koperse, Zsana, Divácsa, Hörpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kosztányevica és Rencse, Vogrsko községekben. Az ország többi részén eközben kiemelt tűzveszély lesz érvényben.
1: A természeti környezetben tilos az égetés és a gyújtogatás, az ország egész területén az égő vagy egyéb tüzet okozó tárgyak vagy anyagok égetése mellett Tilos a természeti környezetben égetni, tüzet rakni az infrastrukturális létesítmények közelében, lakott területen kívül tüzet okozó tárgyakat, eszközöket használni, vagy olyan tevékenységet végezni, amelyek tüzet okozhatnak, valamint tűzi játékot tartani. A természeti katasztrófák elleni védelmi felügyelőség és a rendőrség szigorúbb felügyeletet gyakorol a kiemelt, illetve magas tűzveszélyes természeti környezetre nézve fennálló időszakokban, jelentette be a hivatal.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Tavaly 355 ezer gyermek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a második világháború óta, és az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról, hangzott el a statisztikai adatok bemutatásán Rómában. A felmérés szerint az olaszok 62%-a nem akar első vagy további gyermeket vállalni anyagi okokból, de az indokok között szerepelnek a bizonytalannak tartott munkakörülmények és a nehéz társadalmi helyzet is.
1: A Születésért Alapítvány alapítója hangsúlyozta, hogy az olaszok nem arra hivatkoznak, hogy nem tartják magukat alkalmas szülőknek, csak 5,5% gondolja úgy, hogy nem életcélja a gyermekvállalás. A nők 50%-a fél attól, hogy az anyaság negatívan befolyásolhatja szakmai pályafutását. Ugyanígy érez az olasz férfiak 24%-a. Olaszországban mérik a világon az egyik legmagasabb várható élettartamot, ami 83,5 évnek felel meg.
0: Belgium pedig katonákat és speciális felszerelést küld a franciaországi erdőtüzek oltásán dolgozó egységek támogatására. A segítségnyújtás keretében légi és földi eszközök is érkeznek a tűz sújtotta térségbe. Hajjal Labib, válságkezelésért felelős uniós biztos, a klímaváltozás gyorsulására hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a hatékony védekezéshez elengedhetetlen a gyors reagálás.
1: A biztos szerint a megelőzés kulcsfontosságú szerepet játszik a jövőbeli katasztrófák elkerülésében. Lakbib kiemelte, hogy a tűzoltó felszerelések beszerzése mellett az uniós forrásokat az erdőgazdálkodási intézkedésekre is fordítani kell. Ezek a lépések mérsékelhetik az erdő és bozott tüzek kockázatát, de a lakosság hatékonyabb tájékoztatása is elengedhetetlen a tűzveszély csökkentése érdekében. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikopterekest és tűzoltóegységeket mozgósított Franciaország és Spanyolország megsegítésére.
2: Sport.
0: A szlovén férfi röplabda válogatott ma 3-0-ra verte a török csapatot Kínában a Nemzetek Ligája záró tornán. Ezáltal negyedik alkalommal biztosította továbbjutását az elődöntőbe. Az ellenfél a legjobb négy csapat között a Lengyelország-Ukrajna holnapi mérkőzés győztese lesz. Az albán Egnácia ellen tudott győzni tegnap a szlovén foci bajnok Celje a Bajnokok Ligája kvalifikációjának második fordulójában. A rendes játékidő után 1-1 volt az eredmény a visszavágón, majd a hosszabbításban ismét kiegyenlített a két csapat. A játékvezető pedig 11-esek után hirdette ki a nyertest, a Celje ugyanis 4-1-re bizonyult jobbnak. Holnap a Konferencia Ligában szerepel három szlovén együttes, a Koper, a Bravo és az Alumini. A Koper a Feröer-szigeteken vendégszerepelt a múlt héten, és 2-0-ás előnnyel várja holnap a Runavik csapatát. A Bravo Észak-Macedóniából tért haza 1-0-ás eredménnyel, míg az Alumini hazai pályán döntetlent hozott az albán Dinamo ellen. Holnap visszavágókat rendeznek.
3: Időjárás.
1: Este és éjszaka túlnyomóan derült időre kell számítani. Holnap is jobbára derült időre van kilátás. A középső ország részben megélénkül a keleti, a tenger melléken a nyugati irányú szél. Reggel 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32-37 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: A Móravidéki közutak forgalmában jelenleg nincs fennakadás, estig Gornya-Radgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a Steyer pálya forgalma Zádobrova és Domzsele, valamint Domzsele és Pletovárje között Maribor irányában, és akadozik a tenger melléki stráda is Szenozsécse után a főváros felé.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Cseresnyi Tünde műsorvezető és Torma Robi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
2: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Ma a Lemezmúzeumban a könnyű zene egyik legnagyobb alakja következik. Több mint 6 évtizedes pályafutása során több 100 millió lemezt adott el. Dalai generációkat kötnek össze. Neve pedig már egyet jelent a zongorás pop-rock zenével. Következzen Sir Elton John, akinek életműve méltán érdemel helyet a Lemezmúzeumban.

Elton John eredeti neve Reginald Kenneth Dwight. Pályafutásának egyik legfontosabb állomása az volt, amikor megismerkedett Bernie Taupinnal. Bernie írta a dalszövegeket, Elton pedig a zenét szerezte hozzájuk. Ez a páros a modern könnyűzene egyik legsikeresebb dalszerző együttműködésévé vált.

A 70-es években Elton John a sorra jelentette meg a slágereket, miközben extravagáns színpadi ruhái és különleges szemüvege is legendássá váltak. Fellépései mindig látványosak voltak, de a külsőségek mögött kivételes zeneszerzői és előadói tehetség állt, amely világszerte rajongók millióit hódította meg.

Elton John pályafutásának egyik újabb csúcspontját a Disney Oroszlán király című filmje jelentette. A Can You Feel the Love Tonight Oscar díjat nyert, és a film zenéje újabb generációval ismertette meg az előadó dalait. Kevés művész mondhatja el magáról, hogy a popzenében és a filmzenében is maradandót alkotott.

A zenei sikerek mellett Elton John mindig fontosnak tartotta a jótékonyságot. Az általa létrehozott AIDS alapítvány évtizedek óta támogatja a kutatást és a betegek segítségét világszerte. Munkát számos kitüntetéssel ismerték el, 1998-ban pedig II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte.

2023-ban fejeződött be Elton John búcsú turnéja, a Farewell Yellow Brick Road, amely minden idők egyik legsikeresebb koncertkörútja lett. Bár a hosszú turné után visszavonult a rendszeres turnézástól, továbbra is aktív alkotó maradt. Zenéje ma is ugyanúgy hat, mint évtizedekkel ezelőtt. Márványi volt a lemezmúzeum. Jövő héten ismét várjuk Önöket!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Azt gondolom, hogy a következő napokban majd mi is a túléléssel játszunk, mint ahogy az imént Tarján Zsófiék is megénekelték, mert hogy ezt az időjárást és ezt a rekkenő hőséget valamilyen módon bizonyát kell vészelnünk, túl kell élnünk. Amíg ma ezt a 34 fokot melegnek éreztük, akkor a következő napokban még inkább a szélsőségek felé megy el a hőmérő higanyszál, holnap már 37 fok várható, a hétvégén pedig akár 40-41 fok is lehet, úgyhogy kitartás, és hogyha úgy gondolják, hogy egy kis felfrissülésre vágynak, akkor itt van a Muravidéki Magyar Rádió, ami a következő órákban is szól, mi pedig köszönjük szépen a délutáni megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a stáb, a zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Torma Róbert volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallották. Én legközelebb pénteken várom Önöket déltől. Legyen szép estéjük, minden jót kívánok!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Benedek Elek, a szegény ember szőlője. Volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, ha nem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, s istrázsálták éjjel, nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elejébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Adj egy falás kenyeret, te legény, már két hete, hogy egy falatot sem ettem. Na, majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, s elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, s mikor felébredett, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de a békát ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta egy kővel. Azután lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, felesen volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, ha nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kicsi szőlőnél, hát arra se tudtak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsuljon, édesapám, ami maradt, az meg is marad, majd én megőrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő a béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hát hogy ne adnék? Letölt egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, te szegény béka, hát te is Isten teremtése vagy. No, te fiú, mondotta a béka, jó tétel helyébe jót várj. Nesze, adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa, egy rézszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet, de te csak suhincs rájuk külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeriben megszelidülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben. Hát úgy tett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe, de a legény sem nézte összedugott kézzel. Rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszükkel, s nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni. Na, telt múlt az idő. Egyszer a király mit gondolt, mit nem? Egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé. A fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki a lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Ó, próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, hát még félig sem tudtak felugrani. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény rézszőrű paripán, fején volt rézsisak, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát. Egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát bezzeg, hogy a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment haza, és mikor az apja meg a testvére hazakerült, mert azok is oda voltak ám csuda látni, Hát ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak, s mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény. Hát jobban láttam én azt, mint ti. Ó, hát ugyan, honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát fölállottam a kerítésre, s onnét. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést elbontották. Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király, most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem mikor nagy szégyenkezve elkullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt az arcán, s egy ugrással lekapta az aranyalmát, s úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna el. Mire a szegény ember s a két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak. Bezzeg, olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, hát én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény. Na ugyan, honnét láttad? Hát felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam. Legények nagy mérgükbe szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük többet ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendő tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta le, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy mi csodát láttak. Jobban láttam azt én, mondotta a legény. Hát ugyan, honnét láttad? Honnét? Hát a ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták még a házfedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát s az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, hát nem jött senki. Akkor a király oda hivatta az udvarába, ami valamire való legény csak van az országában. Azok köz sem volt az a híres vitéz. Na de mikor aztán eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaling, a lovakantárjába az aranysejemkendő, s egyik kezében tartotta az aranyalmát. Ó, na csak, hogy eljött! Örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: MMR, a mi rádiónk.
3: A hét magyar nótája.

ugyanott, mert megövesz a

hátra. Húzza cigány édes komán, húzd hátra. A legszebb lány az én rózsám, úgy néz rá. Hallod, Zsuzsika, szólam, Muzsika, gyerünk.

muzsikba, ne szabultál, úgyse hagyva vártába. Húzz a cigány, mosolyogjon a képed, ha jól húzott, bankódatok manéket. Hallod,

mindig te veled. Kalac állt a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre. Édes rózsám, ott a kezedet, ott táncoljak mindig te veled. Kalac állt a szívemre, itt vergődik

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7
1: MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Szerdai hírmagazinunk jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, két témával várjuk Önöket. Megújult szolgáltatásokkal és új tervekkel várja vendégeit a Lendvai Termál Resort szálloda. A fürdő keddi sajtótájékoztatóján bemutatták az év elején megvalósított fejlesztéseket, ismertették a nyári programkínálatot, valamint a jövőbeni elképzelésekről is beszámoltak. A sajtóeseményen Fticsár Ines járt.
3: Több mint 630 ezer eurós beruházással újult meg a Lendvai Termál Resort téli-nyári medencéje és a gejzír medence. A fejlesztés nem csak a medencék külső megjelenését érintette, hanem a teljes vízgépészeti rendszert is korszerűsítették. Emellett új klórozó berendezést helyeztek üzembe, valamint két barbecue pavilont is kialakítottak a vendégek számára. A fejlesztések azonban csak az első lépést jelentik. A jövőbeni tervekről Hefelekis Ferenc vezérigazgató beszélt.
4: Én hiszem és vallom, és tudom azt, hogy az egészséget megőrizni azt olcsóbb, mint a betegséget gyógyítani. Ezért a Termál Hotel Lendvának a szerepét szeretném jobban fókuszálni az egészségmegőrzés területére, és ennek első lépéseként a mögöttünk látható úgynevezett olimpiai medencének az üzemidejét hosszabbítottuk meg. Megújítjuk a nyitvatartását reményeim szerint október végéig, november elejéig, és jövőre pedig már igen korán tavasszal, akkor ki fogjuk ezt nyitni, tehát jó reményeim szerint az olimpiai medence az márciustól novemberig lesz nyitva ez ősztől kezdve. A vízre alapozott egészségmegőrző kezeléseket fogunk bevezetni reményeim szerint már most össze, illetve a lendvai vizet termékké kívánom fejleszteni. Egy brandépítést hajtunk végre szeptembertől. Az egészségmegőrzésről konkrétabban a fürdőgyógyászat, vagy a fizioterápiás kezelések, azok olyan kezelések, amit szeretnek az emberek. Kikapcsol, relaxál, fájdalmat csökkent, fájdalmat csillapít, és rendszerint javítja a kezelést igénybevőnek a mozgás tágasságát, tehát jobban tud utána mozogni. Úgyhogy megvannak a helységeink, ahol ezeket meg tudjuk csinálni, ezeket a kezeléseket. Lendván vannak szakemberek, akik ebbe tudnak segíteni. Van egy kiváló vízünk, és úgy gondolom, hogy minden adottságunk megvan arra, hogy ezt a területet fejlesszük a jövőben. Jelen pillanatban közel 20 olyan apartmanunk van, amit nem tudunk kiadni műszaki állapotánál fogva. Ezeknek a felújítását szeptembertől kezdjük el, ütemezetten, saját erőből. Szeretnénk növelni a szlovén vendégeink számát, és ugyanebben a lendülettel szeretnénk növelni a külföldről Szlovéniába Lendvára látogató vendégek számát.
3: A megújult infrastruktúra mellett a vendégélményre is nagy hangsúlyt fektetnek. A nyári szezonban kedvezményes fürdőzési lehetőségekkel várják a nyugdíjasokat és a családokat. Emellett változatos programokkal készülnek a látogatók számára. A részleteket Bacsi Kleiderman Monika, a hotel marketing menedzsere ismertette.
5: A nyári szezonban azt szeretjük volna, hogy itt a fürdőn és a taverna előtt is valahogy ide vonjuk a vendégeket. A fürdőn a programokat animátorunk csinálja. Vannak programjaink itt, vízi játékok, kincskeresők itt a fürdőn. Vannak poolpartik. A következő poolparti augusztus 14-én fog lenni pénteken. Ez azt jelenti, hogy akkor is jön a Arabella sellő, sellőúszás fog lenni ingyen persze a gyerekeknek. Ugyanúgy DJ fogja a zenéről gondoskodni, és egy maribori country csoport fog jönni, Crazy Boots a nevük, Most pénteken, július 31-én pedig a Andrej Batrényi stand-up komik fogja kicsit megnevettetni a vendégeket. Ott a barbecue bárnál fog ez lenni, 5 órakor délután, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Minden szerdán a Taverna teraszán diszkóest van a Csillagok alatt. Csütörtökönként a szálloda étteremben a szálló vendégeknek túravidéki vacsoránk van, és ezt követően 8 órakor a Taverna teraszán ilyen etnoestet szervezünk. Különböző helyi etno csoportok, kultúrcsoportok fölépésével. Péntekenként pedig élő zenés est van a Taverna teraszán. Ez azt jelenti, hogy aki esetleg italra is jön a tavernába, vagy vacsorázni, az akkor élő zenét is hallgathat, táncolhat, és tényleg ilyen jó nyári hangulat van.
3: A hotel vezetése ugyanakkor hosszabb távon is a térség turisztikai vonzerejének erősítésén gondolkodik. Schuster László, a szálloda igazgatója szerint fontos cél, hogy a vendégek ne csak a fürdő szolgáltatásait vegyék igénybe, hanem Muravidék gasztronómiai és turisztikai értékeit is megismerjék.
4: Az apartmanok felújítása mellett egy régi adósságunk a C-traktnak az újranyitása, ami egy inkább középtávú, mint rövidtávú tervünk. Mi a magunk részéről itt a hétköznapokban is törekszünk arra, hogy a vendéglátásunkban a Muravidéknek a gasztronómiáját, a látnivalóit és a környéknek a promotálását a nem kevés külföldi vendégnek is feladatunként tekintsünk arra, hogy ezeket a programokat továbbiakban is kínáljuk, javasoljuk. Azt gondolom, hogy a Terme Lendava megtalálta a helyét a régió turisztikai kínálatában, és ezen fogunk dolgozni a továbbiakban is.
2: Ezen a héten zajlik a napközis foci tábor Hosszúfaluban a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet és a NAFTA Labdarúgó Klub szervezésében. A jelenlévő fiúk és lányok jó hangulatban, barátságos környezetben a foci köré épülő programokkal töltik a napokat. Göncz Edit látogatott el a foci tábor helyszínére.
6: Az idei évben rekordszámból jöttek a gyerekek, 67 fiatal jött erre a táborra, 5-től 12 éves korosztály, vannak itt fiúk, lányok, úgyhogy igazából egy ilyen nagyon jó baráti társaság, van, aki már együtt edzenek, úgyhogy vannak azok is, illetve vannak, akik csak szabadidőben fociznak, és itten akkor van lehetőségük nagyon sokat tanulni az edzőktől is.
7: Mondta a rádiónknak Bogár Pátrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke. Az idei tábort sem kötötték részvételi díjhoz, tehát ingyenes. És milyen véleménnyel vannak a gyerekek?
8: Kulcsár Patrik, Kulcsár Bálint, Devec Ábel.
7: Honnét érkeztetek, fiúk?
8: Magyarországról, Lentiből.
7: Először vagytok a foci táborba?
8: Először vagyunk.
7: És mi tetszett eddig? Mi fogott meg benneteket? Milyen volt egyáltalán az eddigi program?
8: Jó, a foci meccs. Meg sokat edzünk, meg sokat szoktunk cserezni, meg sokat szoktunk nyerni. És az előbb megnyertük a meccset. A lányok ellen.
7: Jó.
8: És most is rúgtunk egy gólt.
7: Tehát összességében véve tetszik a foci tábor programja? Jó érezzitek magatokat itt Hosszúfaluba?
8: Igen.
7: Szeretitek ezt a sportot?
8: Nagyon. Meg a sok cselezés, meg a gólrugás.
7: Befejeződött már az edzés programja? Itt látom, csocsóztok, Ádám.
9: Igen.
7: Hogy megy a csocsózás?
9: Jól.
7: Az mit jelent, hogy jól?
9: Hogy már kettőször gertem.
7: Miért döntöttetek a foci tábor mellett?
9: Már szeretek focizni, rendszeresen focizok a Laftanál.
10: Horváth Dániel.
11: Kovács Gergő.
12: Fehér Noel.
13: Sájölője.
7: Először a foci táborban, vagy már jártatok korábbi években is?
10: Nekem ez a harmadik alkalom, hogy itt vagyok a foci táborban.
7: Van, aki először jött?
13: Én először jöttem a foci táborba.
7: És mennyire nyerte el a tetszésteket? Mi a jó ebben a táborban?
11: Az edzések, finom az ebéd, reggeli, meg a...
13: Nekem is kb. hogy tetszenek az edzések, meg finom a kaja.
10: Nálunk mind viták voltak, hogy ez szabálytalanság, ez nem szabálytalanság, és mindenki azon vitázott, hogy ez szabálytalanság, nem. Akinek nem fújta be, az reklamált, akinek befújta, az meg nem. És akkor mindenki reklamált, hogy ez nem.
12: Tehát eléggé szórakoztató ez az idei foci tábor.
10: Igen, meg engem azt keseríteni, hogy már csak elsőtől hatodik osztályig ajánlott. Hatodik osztályban jöttünk utoljára. És akkor a hetedik osztály, akkor már nem.
12: Ez üzenet a szervezőknek, hogy esetleg elgondolkodnak azon, hogy az idősebb korosztálynak is szerveznek valami hasonlót, ugye?
10: Igen.
2: Ajda, Amelia, Eliza és Ilka is nagy örömmel mesélte, miért fontos számukra, hogy barátok közt legyenek. Mindannyian szeretik a futballt. Hosszúfaluban garantált a szórakozás, az izgalmas játék.
13: De lakko igram a nogme, da se zabavamo, in da nam ne bo doma dolgi čas.
14: Da se zabavamo s prijateljicami, da igramo nogomet, se smejimo.
12: Itt nagy a rivalizálás a fiúk és a lányok között?
13: Igen.
12: Egymás ellen játszottatok meccseket is?
13: Ja.
12: És ki győzött?
13: A lányok.
2: Hermán István, a NAFTA korosztályos edzője a gyerekek felhőtlen szórakozását emelte ki.
15: Azt tartom fontosnak, hogy jól érezzék magukat a pályán. Itt nem csak focisták vannak, hanem minden olyan gyerek, aki szeretne egy kicsit mozogni, az mind jöhetett a táborba. És itt óriási különbségek vannak, szakmázni nagyon nem lehet. Ahogy az elején is elmondtam, a legfontosabb az, mikor fölmennek a pályára, olyan gyakorlatokat csináljunk, amit mindenki érzi magát, mindenki tudja megcsinálni, mert ez szolgálja az univerzitását a labdarúgásnak.
12: Itt látom, hogy a gyerekeknek most szabad időt rendeltek el, itt egyesek kártyáznak, mások csocsóznak, barátkoznak, beszélgetnek, ez is fontos.
15: A személyes kapcsolatok kialakítása roppant fontos, hiszen ezekből a gyerekekből lehet, hogy csak egy lesz focista, de lesz köztük nagyon jó tanár, mérnök, esztergályos, aki lehet, hogy majd támogatni fogja valamilyen szinten a futballt a maga képességhez mérten is. Ez a fontos, hogy mindig olyan élményekkel menjenek a gyerekek egy ilyen tábor után, ami mind pozitív.
2: A napközis foci tábor pénteken zárul. Az értékelést követően a résztvevőknek pólót, emléklapot és érmet adnak át a szervezők.
16: Szerdai hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Szívem helyére krátert rajzolt a vágy. Dobogás helyett lágy magába omlás. Nincs központozás, se ékezet élesen bakoló betűnknek. Végleg hozzám tévedtél. Veled hiába való minden ellenművelet. Talált unalom, idegihlet, így képzellek el teljesen hiába idegennek.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

velem is eljár az idő. A fényem majd kopik, mint a cipőm. A színpad az nem örökké tart, egy pár év még van, amíg elhagy. Tudom, hogy önző vagyok, de a törökre nem állhatok.